Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

another one. I feel your pain. Are you ready for the real?

Éxtasi, extano, éxtasi, extano. Éxtasi.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

out of the way.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Super DJ Radio. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk.

mutter.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Listen! Do it with me! Woo.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: It's a kind of magic.
0: Yeah.
1: It's a kind of magic.
2: Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión. Ez egy beugrós adás DJ Simonnal egészen 4 óráig, tehát velem. És hát nem készültem semmivel, hanem már untam a banánt itthon. Nem voltam sétálni kutyival, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már egyszer ráérek, meg van kedvem zenét is hallgatni, jó zenéket, akkor miért ne tehetném már meg veletek együtt. Úgyhogy 2 órán keresztül boldogítalak benneteket itt a Szuperen. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondandó van, azt itt megtehetitek. Még egyszer, nem készültem semmivel, tehát semmilyen tematikát nem követ az adás most, hanem éppen ami a kezembe kerül, lemez, azt felpattintom a lemezjátszóra, és már pereg is, mint az első zene, 1986-os Queen dal, a Kind of Magic. Tudod, itt Magic. Na, jó kajdózást kívánok mindenkinek, próbálok keveset pofázni, de azért majd jövök még. Oh yeah!

0: zenék.
1: Oh yeah. Na nézzük a következőt, olyan gyorsan vége van ennek a jó zenének. It's Magic. 1984-ben pörgünk vissza a következő zenével, az előadója Philip Bailey és Phil Collins közöse. Jön az Easy Lover, a könnyű lover, ugye, magyarra fordítva. Gondolom üres, nincs benne víz.

nézzük kicsit a Vibert, ami a plusz 36 75 95 99. Itt van velünk Putyer Lajos, akkor hadd szóljon, azt írja, oh yeah, DJ Simon. Így van Lajos, akkor hadd szóljon. Toljuk neki meg egy kicsit a délutánt, aztán nem sokára jön Boriszka. Itt van velünk a kedvenc figurám is, a pálcika ember, azt írja, szia DJ Simon, köszönjük a beugrós adét, kellemes délutáni adást kívánok, nagyon rossz így hallgatni, oh yeah, hogy mit? Ja, hogy értem, hát dolgozzá akkor. Az is a család is jelen, itt van velünk is, a Isten írt nekem, hogy csodás napokat kívánunk neked, kedves DJ Simon, hogy napocskát, hoppá. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család örül, hogy meglepi van, és hogy újra itt vagy. Nekünk hadd szóljon, oh yeah! Így van, oh yeah, mint hogy a következő zene is egy 1988-as darab lesz. A Bross érkezik, és az I Quit című nóta, ami nagyon sok mindent elárult, ugye ez a második albumikon jelent meg a Brossnak. Mert olyan sok volt nekik, de mindegy.

következő zenére. A dal 1986. január 20-án jelent meg. Mindenki imádta a Csajcit, olyan kis macska nő volt. Ő volt a Sissy Catch, vagyis ő mindig Sissy Catch. És az a bizonyos 86-os dal, a sok volt neki, de az egyik kedvenc. Sikerült is megszereznem, 2022-ben adták ki egyébként egy rózsaszín lemezen, Best of Sissy Catch. Ilyen bugyi rózsaszín lett. I quit. Na, de nézzük.

rajta velünk Ari Bálint, Balú is, DJ Balú. Azért sziasztok, kellemes szép napot kívánok mindenkinek és jó munkát. Vigyázzatok magatokra, üdv! Ari Bálint, DJ Balúka, innen a Toyotából, a fényező műhelyéből. Itt van velünk Zsú is. Azt írja, hey, féttem én fittal, az most péntek, Army of Lovers, esetleg nem tudom, megkérjétek. Nem szeretem, nem vagyok gurlicer. Az jön, amit ének, amit a kezembe adódik. Ha lesz Army of Lovers, akkor az is lesz, de nem ígérek semmit, tudod? Az biztos, hogy most megfordítottam ugye ennek a Brosznak a Gold lemezét. De gondoltam, nem teszem vissza az előtt, hogy ne játszanám a 89-es zenéjüket, amit szintén csipáztam nagyon, a The Time albumon jelent meg. Ez volt a Too Much. És én nem akarok az lenni, hogy befogtam.

You. Too much. A Brosztól megyünk tovább, 1995-ben pattanunk, jön Michael Jackson. És az egyik Vinci dala, mindegyik az volt, de ez is az. They don't care about us, című nóta. Oh yeah.

háttérbe kagylóz. Na, ennek örülök. Szia, Kukori bácsi. Kellemes kagylózást, mint ahogy itt van. Az én hetero barátom is éppen azt írja, hogy kikanyarodott, csak nem a Pride-ra, mert az még nincsen. De a kocsiban én szólok, úgyhogy ez a legjobb. Akkor szóljon neked a következő, vagy nektek. Jön egy 1986-os zene. Érkezik Madonna és a True Blue albumról. A True Blue.

itt van velünk Bazsi is, azt mondja, hello DJ Simon, Mello Eton, de vagyok ám. Mello Eton, az előbb meg a sörös dobozról küldte nekem a képet. Na, hogy aztán könnyű dolgozni. Hattalunk az időbe előre, jó 20 évet. Érkezik 2006-ban Lily Allen dala. A mosolyogj! Mit lehetne más csinálni itt péntek délután, mint mosolyogni, hisz hát vége a hétnek. Jön a hétvége. Én már tegnap előtt mosolyogtam, de ez egy más kérdés. Jöjjön akkor, mosolyogjunk együtt. Itt a Szuperen. Oh yeah!

miért vannak ilyen gyorsan vége ennek a jó zenének, nem? Majd mindjárt a legjobbnak. Érted, tudod, mit mondtam? Mindjárt. Szóval a következő zenének olyan gyorsan nem lesz vége. Ugyanis 1977-ben ugrunk vissza, viszont a tempót picit feltoljuk. Majd ugye több mint 120 BPM, hanem több. Jön Serrone és az album címe, ami volt a Supernature. Na ez jön most itt. Az album névadódala. Supernature. Nem kezdek el énekelni.

Na hát azért lehet azt mondani, hogy erre a zenére bizony lehetett iszogatni, kávét inni, cigizni, meg úgy mindent is. Egyiket se csinálom, de a sörömöt megittem azért. Na menjünk tovább, jön a következő zene. 1997-ben pattanunk. Jön a Corner Shop és a Brimful of Asha. Természetes. Egy Fatboy Slim remix. Akármennyire is nem akartam remixeket, de én úgy vagyok vele, hogy szerintem jobb, mint az eredeti. Legalább olyan jó.

és nem vagyok egyedül azzal, hogy annak idején, itt a 90-es évek végén szerettük a káoszos zenét, vagy zenéket, és ha már egyszer egy Fatboy Slim a remixelő a zenének, akkor jöjjön maga. Fatboy Slim 98-ból érkezik. Amit mindenki imádott. What about now? A Szabó Szilvi. Check it out now. Azaz a Rockefeller King. Oh yeah.

Gondolva tudjuk tovább. Jön a következő. 2007-ből érkezik. Amy McDonald. És a szokásos zene. This is the life.

gonna sleep tonight. Oh yeah. Na pörögjünk tovább egy kicsit. Hát állozzunk egy picikét. Na jó, nem annyira. Csak jöjjön egy Guns N' Roses. És a 91-es. Terminator 2. You could be mine. Oh yeah.

0: Oh yeah! Na menjünk tovább, jön egy zene, ami igazából 1967-ben készült egy musical. Aztán 1979-ben meg is mozi filmesítették Milos Forma jó voltából. Szóval jön a Hair egyik betét dala.
1: I got life.
0: Yeah.
2: Yeah. I got life, mother.

Hagyat Life! Oh yeah! Na megyünk tovább! 1993 a következő évszám. És jön, ha már egyszer volt Queen, akkor jöjjön egy Freddie Mercury is. A Dio here. Ja nem. A Living on My Own

Ocean City felébredt, itt van velünk Fritjó is. Szia Fritjó! I say peace, bro! Hello Fritjó, jó kagylózást, és persze természetesen mindenkinek, aki most kapcsolódott be itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light beugrós DJ Simonnal egészen 4 óráig, amikor is aztán Boriska veszi át a hatalmat itt a Super DJ-n. Egészen 6 óráig itt lesz veletek, nektek, majd jön Kukori bácsi 6 órától egészen 8 óráig, Csüri csavarja a fincsi zenéket. Aztán megint én 8 órától jövök a Private Night-tal a szokásos péntek esti adással. És hát egészen 10 óráig majd, tudjátok, jön az éjszakai express Kőszegi Gabival. Érkezik a Nightlife. Úgyhogy egész nap mondhatni élő adások. Itt a Szuperen, tartsatok velünk, oh yeah!

Állj, most az jutott eszembe, hogy erről a zenéről zsidó gyerek vagy dióherem, hogy kinek mi, hogy fordítja ugye magának így. Zsidó gyerek. De ha már itt tartunk, akkor jöjjön egy olyan zene, ami ugyanebben az évben 93-ban jelent meg. Imádtam én is, és mindenki is, főleg Zsú. Hiszen kért egy Army of Lovers, én meg úgy mondtam, hogy ha találok, akkor lesz. Lett, itt van, tessék, jön Army of Lovers, és az

És érkezik egy igazi rave, lehet azt mondani, nagyon gyors, 178 BPM. Jön az East Beat Syndicate, és a Thousand Nights and One, az 1001 éjszaka meséje.

Pistyó azt írja nekem, hogy imádtam az ilyen zenéket a buszra, viszont 74-95-995-ön. Figyelj, Fricsó, akkor keresek valami hasonlókat. Már megmondom őszintén, most éppen ebben a pillanatban egy 2003-as zenét találtam, ami szerintem iszonyat jó volt akkor. Jön a Linkin Park! És a Meteora albumról szerintem az egyik legjobb dal volt, mindenki imádta. Még én is azt lehet mondani, jön a Breaking.

0: nézzük, hogy mivel menjünk tovább. Találtam egy olyan zenémet, ami örök.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
0: A The KLF és a Last Train to Trans Central. Itt a Szuperen. Na akkor hazzadögjön.

Az 1991-es The Kielevés a Last Train to Trail Central után nem megyünk nagyon sokat előre az időbe, csak 93-ig, és itt van nekünk a United Six, és a kedvencem, a Night.

0: és mindenki megőrült arra zenére, amit a James Bond hozott. Featuring Plavka, és itt van nekünk egy remix a Ride in the Night-ból. Hú, de ilyen kis borzolós.
1: Nagyon fincsi.
0: Egy igazi James Bond remix itt a Super-en.

Itt a következő Finchi darab. 1995. Az Intermission. Az ott nekünk egy

Azt mondja nekem Bazsi, hogy nyugi. Azt mondja, már ülök és hallgatlak. Lecsukták a Bazsit. Hozzá tette, nyugi, nem tökölön. Hát mindegy, először is a gyors kocsiba mész.

hatunk 1993-ban, akkor jött a Two Unlimited és a No Limit album. Arra meg az egyik kedvencem, a Mysterious. Oh yeah!

0: És a Isten azt írja, hogy ez nagyon szupi, meglepi. Mysterious. Mysterious.
1: So mysterious.
0: So mysterious. Mint ahogy a következő zene is egy igazi mysterious. Jön az a Shaman, 1992-ben patogunk vissza az eredeti verzió. Akkor jött ki a Coming On-nak, vagyis Coming On. Aztán valamikor a 93-as év környékén

megérkezett, közben megérkezett Encsike is. Azt hiszi, szia DJ Simo, sziasztok, szuper kagylózok. Micsoda meglepi Encsike jelenléti Fipa. Gyönyű szép délután kívánok mindenkinek és kellemes zenehallgatást. Valamint egy nagyon szuper hétvégét. Jó adást kívánok neked, puszcsika Encsike. Hello Encsi, jó kagylózást a maradék adás időből. Nem sokára érkezik hozzátok. Boriska, oh yeah!

megyünk tovább 1994-ben maradva, és még mindig emlékeket ébresztünk. Jön Mr. Cash, és a Born to Love You. Come in poison.

napot és jó pihenést, nem lesz pihenés. Valamit főzök, valamit zabálok, aztán leviszem a kutyát, és hát jövök vissza. Hozzátok 8 órától, hozom az én fincsi zenémet. Hát ábasz, Lajos kihagyja, de nem baj. Encsike is írja, sajnálom, hogy lecsúsztam rólad. Még nem, de megteheted. De várom a linket, Pocsika. Itt van közben, megérkezett az én törpillám is a háttérben. Akkor az utolsó zene szóljon neki, ha már bepattant ide is. Ő is kagylóz bennünket. Szóval én a következő dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt a Super DJ Rádion. Ez volt egy ilyen kis beugrós adás, és ahogy mondottam, jön Buriszka, senki sehova. Aztán érkezik Kukori bácsi, majd ismételten én, és hát az a napot Kőszegi Gabi barátom zárja. Jön a Nightlife és a Bagoly Express 10 órától, úgyhogy tényleg senki sehova. Ez meg itt a Warp 9 és a Warhammer Slammer. Na még egyszer, Warhammer Slammer. A zene végig megy, és jön Boriszka. Fogadjátok sok-sok szeretettel, mint Fátyi Gyurikét. Oh yeah, itt a szuperem. Na csácsó, mit csinálsz, sziasztok, a viszont kagylózásra.

Szevasztok, sziasztok, ez itt a délutános szakasz, most kivételesen 16 órától hallhattok. Köszönöm szépen Simon úrnak a műsorátadást, és akkor innentől kezdve Bakalit ezúttal most a délutáni órákban. Kellemes zenék mellett hatos érdekes információ garmadájával jelentkezem, és a lemezetek mögött pedig a Boriskát halljátok. Kellemes, vidámságos napot ebben a kicsit szürke, szomorkas, de azért mégis hétvégén napot a Super DJ rádiában. Nyom kis nyitódalként a Club Fun Stroke Remix szóljon, ezekkel még kell belősz. Go! Mit is mondhatnék? Go!

sokan érdeklődtek, hogy hogy nem délelőttünként készülnek most a vakarítadások. Ugye tudni kell, hogy azért sok minden más is csinálok a rádiózás mellett, és vannak dolgok, amik bent kell csinálni a cégnél. Én nagyon azt tudom, kis ilyen felcsöntött termékeket csinálunk, 3D-s nyomtatóval tervezünk, de ott kell lenni, úgyhogy jövő héten is úgy néz ki a részakás, és bevallom őszintén, hogy azért valamennyit nekem is kell aludni. Nagyon szépen köszönöm az aggódást, semmi gondom nincsen, de mivel jár egyébként azt, hogy nem alszod ki magad. Előbb kivittem a picsit derből a sört, lelaktam, és azóta nem találtam, most már megvan közben, csak... Tehát valószínűleg ez a kognitív helyzet felismerési kapacitás, ami ilyenkor a nulla fele konvergál, tehát valószínűleg ilyenkor nem találom meg úgy a tárgyakat, ahogy kellene. Remélem, ez a műsornak nem lesz majd a kárára. Örülök, hogy itt vagytok.

Na, hosszú a folytatásban érzők a viadalban, persze. Ez a Hanging Tree, ott a fánál lehet találkozni. Ja, és van nektek sztori, mindjárt felelevenítek valami dolgot, ami hát régen már nagy poén volt, de most egy picikét kibővült.

általában a sztorikat, hogy felből tudok nektek eladni. Ez viszont nagyon-nagyon fontos, hogy olvasva kapjátok meg az információt, mert ebben van a lényeg. A lényeg az, hogy én ezt már felolvastam nektek talán többször is. A lényeg az, hogy a pazar kínai fordítás, illetve a kantoniból a magyar fordítás, az mivé teszi az ember képzeletét, úgymond. Viszont ami most az érdekességben, én megfejtettem, hogy mi ez a játék, amely tulajdonképpen ez a használati leírás tartozik. Ez hosszú évek után előkészült, Tivoli nevű olyan játék, elektromos játék, hogy számlálói szőrzó van benne, és el kell találni különböző kis golyókkal, más golyókat be kell találni, és akkor ilyen érdekes kis zenei hangok jönnek ki a hangszólókból, és ilyen ledes világítással lehet örülni. Úgyhogy ez tulajdonképpen ilyen áramos történet, de gyerekjátékról beszélünk. Na most elmondom, milyen volt a magyar fordítása, és eredeti dokumentumról beszélünk, tehát a nagybandó is ezt dolgozta fel a kabaréban, de valójában ezt valójában így egy az egybe emelte át. Úgyhogy beszélni kicsi magyar. Már most röhögök. A játék neve elektromos csellentyűcske. Én azt gondolom, egyébként miért vele kezdenék, hogy a játékot szerintem elsősorban borderline személyiség zavarra küzdő Mála Szőp Máborban 70 gőbodásoknak találták ki. Na mindegy. Szóval használati útmutat. Nem igyen a magyar nyelvű fordítás a játékhoz. A játék neve elektromos csellentyűcske. Biztos nágy az őröm, hogy a gyermek eztet a játék neki ünneplő alkalom kezébe venni. Általán kissé tanulás célzatából kaptál, tehát a korlásuk. A doboz tetővel bír, ez leszedés után szabad benyújtás a kézzel, négyszög alak elektromos csellentyűcske. Alapos és kézen tartva alányulva óvatosan dobos, fenekéről első játék bekezdését. Fugyulim, felszólít, fugyulim. Mindezután meg lehet kezdeni játszását a játéknak vele. Fogjátok a drót alfelé a kéz magsúlya közé, és jobb kezetek föl le mozgat, majd onnét villany bekapcsol. Hirtelen si mirigli erősen, különben nem jön a villany se lát, se hosszú, se tű. Egyfelű magánjáték. Ha hagytok, ebedési nincsen játszó, ő magattól is összerakni, és az nyer, aki előbb, különben Ubdula. Minden fejű vételemben üzen kedves játszás, gyártmánytól cég. Adó biztosíket, hogy rákerestem a dokumentumra, és a régi Staki szótáron is fönn van, tehát nem tudom, eredetű példának. De hogy mi lehet az údaba, az az egyetlen ezt, amire nem tudtam rájönni. Ha valaki tudja, mi ez az údaba, tessék megírni. De lehet, hogy ez egyébként az ilyen szexuális segédeszközés, és lehet vele údabázni, csak a údabázásból aztán később születik egy-két csengetcsücske, tehát nem biztos, hogy ez mindenféleképpen opció. Na, ennyit erről.

hallgató Jüziget, Kakuga Béla nekem, hogy na, végre valahol itt tetszik lenni, adásban lehet engem is megtalálni. Igen, igen, köszönöm szépen a kedves szavakat. Putyán Lajos úrnak is szép napot kívánunk. Hofi úrnak Dobri gyeny, mert hogy Brunóban van Csehországban, ott nagyon jó körök vannak, csak halkan súgom. Encsike, ére nekünk, szép a szuperek, Encsike ellen gyönyörű szép dőtlen kívánok mindenkinek. Puszcsik Encsike, szia kedves Encsike, és a István úrnak is nagyon szép napot kívánok a nagyon gyönyörűséges erdő Szent György helységéből. Mazsinak is a kezét csókolom, ő is kellemes jó délután kíván, kvázi mindenkinek, örök, hogy itt vagytok velünk, tényleg.

Leveszem a 0-70-45-95-95-ös Boriszkás hívó szám bulikkal kapcsolatban 0-32-19-48-07. Itt van önk Green úr is, azt ír nekünk, hogy es. Tehát harazik a katona meg, ázik szegénynek a paló vagyokat, reggel én is megálltam, és még csak paló se vagyok, csak éhes voltam, na most ennél rosszabb szó visz, ma már nem lesz. Meg különböző humorkákat, uborkákat hoztam nektek. Kérdezében egy simaszkos alak lép be a bankba, fegyverrel a kéz, hogy egyértem a szándék. Nagy sikongatás, a közepet tudom, hogy az ablaknál álló dolgozó az átad neki egy listát, dolgozó nézi, hogy visszaadja. Elnézést tudom, de két liter tejet, fél kiló kenyeret, 15-nek a palizert a szembe levő vegyes pódba, tessék. Ez mekkora cikk, ez ennek tényleg van ilyen, hogy... Látom egy ilyen verkfilmet, ahol benyújtotta a banklabló a certit, hogy ez itt egy banklablás, és a néni pedig visszanyújtott egy másik certit, hogy ez pedig itt egy tejbolt. Tehát ez fordítva is működik. Egy pasas ül a bárban, borzasztóan szomorú, a mixer megszólítja, miért szomorkodik uram? Tegnap este még nagyon fel volt dobva, amikor ezt a csinos nőt ölelgette. Hát igen, felismertünk a nő lakására, megittünk néhány pohár pezsgőt, azután azt mondta, Dezső, vedd le a ruhámat, majd később. Dezső, vedd le a melltartómat. Dezső, vedd le a bugyimat. Hát maga más is, a csodás mi volt? Hát bizonyára, de nem sokat láttam, mert ez a böhöm Dezső mindent eltakart. A kis kukkoló? Na, két idős néni beszélget, egyik sem Dezső. Ezek a mai fiatalok olyanok, mint a nyulak. Hogy értesz, kedveském? Két dolog érdekli őket, a fű meg a szeg. Lehet, a nyulakkal lehetett erről beszélni. De majd a következő morgásban egy kicsit a nyulak majd szóba fognak kerülni, csókolom.

Na szóval, mibe is illeszkedik a nyulas poénhoz a mai morgása? Hát, kis reklámot csinálok Digi Ninus barátomnak, akinél az oldalán találtam a következő videó, ahol egy rolleres konkrétan telibe ver egy nyulat, valami erdőszéli úton ezerre, még mutatja is, hogy hú, de megy a rollerrel, és jön a nyúl, elől fölpattan a nyúl, ahogy elüti, akkor hát tanyázik a csávol, nem a Robi, de hát én ezt nagyon sokszor visszanéztem, hogy újból és újból lássam a röhögöt, tehát én ezen röhögök. Viszont a Morgus Curis a rollerek miatt, én nem tudom gyerekek, hogy minek kell ahhoz történni, hogy végre valami érdemben elkezdődjön a rolleresekkel kapcsolatban, rengeteg baleset van. Én azt gondoltam, hogy oké, fiatalság, bolondság, ezerrel mész a rollerrel, elesel, összetöröd magad, elütsz valakit, rendben van, tehát úgy csak kiküszöbölni, de amikor esik, meg sötét van, és hideg is, és meg fúj a szél, meg ilyenek, tehát a korlátozott látási viszonyok mellett, az mitől van, amikor a hülye gyerek, meg a másik hülye gyerek ketten fönt a rollerrel mennek ezerrel. Hogy így jackest forgatnak, vagy kamikáze berepülő pilóták, esetleg csak szimplán hülyék, nem tudom, de hogy tegnap másodperce múlt Komáromban, hogy kiléptem a helyről, ahol dolgoztam, és esett az eső, tényleg az ivataros, stb. Tehát nem is az, hogy ásztak, hogy valamit, tehát bármilyen módon, hogy az, hogy ketten mentek, és egy másodperce múlt, nem lett baleset. Ugye tudjátok, hogy én azért mesteri szinten tudok marhajókat káromkodni, de visszafogta magam ilyen szempontjából, tehát édesanyák nem csuklottak, nem volt ugye anyák napja, de azért úgy gondoltam, hogy én ezt így elmondogatom. Tehát kedves rollerrel közlekedő, kedves emberek és embernek látszó egyedek, vegyetek már tekintettel arra, hogy a többi ember is élni akarna még kicsit, és nem akar egy olyan hülye halált halni, egy idióta barom, szerencsétlen agyhalott rolleres jön szembe, aki nem vesz észre egy akkor embert, mint én. És ha már két személyen mentek gyekezni, arra nem is beszélek arról az anyukáról, aki a kisgyereket, a kis parontyot viszi óvodába, hogy hát ha együtt halljunk meg, tényleg nem kívánok ilyet, félre ne értsétek, én nem vagyok vészmadár, csak hogy így annak a körülmények vannak olyan járdán, ahol az összes többi gyerek meg megy, gyalog. Itt megjön a nénike, rolleressel, és ugye nincs csengő azon a szalon, és elnézést, hát öcsém, ez a baj, hogy egyszer valaki majd elnéz máshova, akkor át fogsz esni, de nyíregyháza, pedig az nincs közel. Tehát tisztelettel kérem azokat az emberek, akik roller tulajdonosok, és úgy érzik, hogy ez a roller nagyon gyors, hogy figyeljenek két dologra, az egyik, hogy ne csináljanak balesetet, másik, hogy ne menjenek neki olyan embernek, aki esetlegesen ez nem annyira szereti, mert hát, hogyha nem a roller leszelek, és erre fogja majd az egyik, aztán meg a rollert belehajtogatja a gödörbe téged, meg elás mellé, és az nem lesz jó. Úgyhogy csak óvatosan, uraim és hölgyeim, és hallgassatok a Super DJ Rádiót!

és ott az utcának is ennél szebb napot, itt éppen elkezdett esni az eső, úgyhogy esernyőmenteset kívánok. Én tudom, hogy kell a földnek az eső, de engem miért nem kerülnek ki a cseppek? Én nem akarok már megnőni,

Na miért nem a zivatar, az a zivatar persze, mert a zivatar helyen zivatarok vannak az országban, amikor részem 18 Celsius fok mellett első fokú riasztásban kérd a zivatarra, és első fokú figyelmeztetés ugyanúgy, mert hogy 100% hogy fog esni az elkövetkezendő 35 órában, bár a hőmérséklet tényleg enyhe, de hogy mindenféleképpen számítanatok kell ezek az időjárási anomáliákra, tavaszi ruha esernyővel mindenféleképpen nagyon gyönyörű hölgy mutatja itt a képen ezt. Pénteken sok felől van az égen, rövidebb, hosszabb lapos időszakokra, hogy mindent találhattunk esetleg napsütésre még. Hát most már azért nem annyira lesz ez releváns, de ki fognak alakulni záporok, zivatarok helyenként eső mindenütt. Egyes zivatarokat felhőszakadás és bizony jégeső is kísérhet, sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítsatok, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően héten azért lehet hűvösebb. Na! A pénteki maximum után 1-2 fokkal visszaesik a hőmérséklet, ma szombaton megint aztán emelkedni fog, kicsit hullámzik majd a hőmérséklet, viszont a mediterrán ciklon mindenképpen csapadékot hoz és szeles időt is egyben. Szombaton ugyanis egy mediterrán ciklon alakítja az időjárásunkat, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre való, a Dunántúl keleti felén szivatokra is számítanatok kell. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk majd holnap, vasárnap aztán sokfelé fordult elő ismét eső, zápor az országban, Dunától keletre. Több tájegységünkön is jöhetnek az zivatarok, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet ugyan a csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fokot mérhetünk. Hétfőn majd nyugaton és délnyugaton több órára biztos kisüt majd a nap, és ezeken a tájakon már számottabb a csapadék sem valószínű. Sokkal délután lesz élénk viszont a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Úgyhogy a hőfokra nem lesz annyira hiány, de vagy talán nem lesz benne hiba, talán így kellene jobban mondani, viszont hűvösebbnek érezhetjük az eső miatt. Orvos meteorológia nem lesz fölöttünk ma már időjárás front, de a füle zápor a zivataros idő miatt az érzékenyek körében, jött a fejfájás, jött a migrén, keringési panasz, vénnyomás problémák bizony előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebbek, tuktalanabbak is lehetünk. A szeles időben ráadásul romlik a hő és komfort érzetünk, ezért is erősítsük immunrendszerünket. Közlekedés meteorológia pénteken az ország nagy részén mindenütt kialakulhat zápor, zivatar helyenként eső, valamint egyes zivatarokat felelő szakadás és jégeső is kísérhet, emiatt sokfelé számíthatunk vizes útszakaszokra, helyenként akár vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A déli délnyugati szelet egyébként többfelé kísérik majd élénkelés lökések, északnyugaton időnként a nyugati a szél lesz élénk, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik az a bizonyos légmozgás, viszont ahol kicsütött a nap, remélem volt nálatok napszemüveg, balesetmentes közlekedést kívánunk, fenyőfélék vannak a levegőben, és alacsonyabb koncentrációban megtalálható nyíri tölgy, eperfa, pázsitfélék és a bozza is, ezen is tessék védekezni. A balcsinál is sok lesz a felhő az égen, de azért a napocskára még talán napfutakor is lesz egy kicsit számítani, viszont egyes zivatarokat felhőszakadás is égeső kísérhet. Ott is délután 19-21 fok körül alakul a hőmérséklet, ami majd vissza fog hűlni, és bizony a vízhőmérséklet már 17 fokos, lassan-lassan jó lesz az, de még egy kicsit várni kell. Itt viszont muzsikálni kell tovább, erre meg már nem kell várni, jön a kellemes muzsika a Hipationnel, ez pedig az Autopilot.

aki kérdezi, mit hallgat, Boriszkát, Super DJ Rádiót. Akkor úgy igazat mondasz, ezt köszönjük szépen. Le kell egy pizza folytatás, meg még visszatérünk, ez a time, az idővel. És nem is, mert Mr. Ikondor.

Dirty Dirty Beat. A Nimi Tiesto, illetve a Vervetek ködös felvétel, ilyen igazi napsugárzás dal lenne, ha nem szakad a deső, még milyen jó lenne, azt mondhatnám rá, hogy releváns, de nem az. De én a Tiesto felvétel, Before Sunrise.

időjárás mennyire teszi függővé a közlekedést és hogy jóságot. Útinfom szerint Magyarországon 16.30 Moszkva jött a frissítés, ezért az M0-es autó déli szektoren Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. Na, milyen jó, hogy esik. Na, a 8-os kilométerén a külső sávot lezárták a torlódás, meghaladt az 5 kilométer. Természetesen ez borzasztó. Az M1-es autópályán Iván Dárda felé, remélem jól olvasom, a 34-es előre Ráckeresztút és Ercsi csomópont után kigyulladt egy személyautó, szintén 34-es kilométerén egy sem marad a forgalom. Na, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, mint mindig a Biatorbágy térségében szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalató. Sokan haladnak még az M0-as autóúton is, így a főcsomó pontoknál. Mindkét oldalon lassabb haladásra számítsatok, a péntek délutáni csúcsban a budapesti agglomerációban lehet fennakadásra, persze helyenként araszolásra is készülni, de rendkívül erős a forgalom még az 51-es főúton is, a Dunavarsányi ipari partnál, valamint Szigethalom, Sziget-Szent Miklós, Tapson, Dunaharaszti alsóbrendű útjain több kilométeres dugóba kell sajnos ott várakozni, lehet kerüljetek, és persze ma is érmes a mondás, magatokra baliszkál a szép anyag a kerekvilágra, mindenkire vigyázni, mert ugye hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult.

Házi monogramú úriembernek a kérdésére, majd a következő dalat fog szólni. A kedves hölgyem, énnek Miskolc tapasztára, de ne külön írjam, de ne őrül. Egyben van, nem? Hát, hogy nem. Na mindegy, egy kis bolangolás a Dabasi pincék során. Ez jó, tetszik, tetszik. Ritának, csacsának, az egész világnak küldünk musikát. Ugye azért mondjátok, hogy bolongolás, mert hogy borkostolás az a bolongolás, de jó. Na. És közben itt a kisasszony is velünk van, üdv minden szuperdicsi hallgatónak, Miskolcra jelentkezünk, borongunk az avasi pincesoron. Hú, ott nagyon finom borok vannak egyébként, ezek a tájjellegű, kicsit testes borok, azért csak óvatosan, óvatosan, nehéz lesz a lejövetel.

megtudtam, Miskolcnak most ott jelleg egy van. Kezdtem megijedni, hogy ennyire rosszul emlékszek már, de nem, jó van. Azért van Tapolca is, és van Miskolc is külön. Nem csak onnan tudom, mert ismerem mind a két felesen Tapolcán büntettek meg a rendőrök nagyon, na mindegy. De küldünk dalt! Kicsit hüveskés, de mégis a boroktól, hogy szokták ezt mondani, fennköltén álló hangulat van. Miskolcapolcál a borangolóknak, Litának, Csacsának, Házénak. Jön a Stall, Sean Paul Temperature. Adunk egy kis hőmérsékletet nektek, gyerekek.

Miskolc, de persze az érdemes ellátogatni most a jó kis Puska Tomis találat alapján. Kozmológia mindenkinek drága bahátaim. Nézzük a helyszínt. Mi is a név? Diópa Pinyó. Budapesten Nagy Diópa utcában található ez a kis sörintézmény. Rég ugye sokat mondom, mert bizony ez egy pince, méghozzá az egykori Diópa borozó alapján. 2014 óta hát ide nem kóstolgat jár az ember, hanem célzatosan pusztítani az alsejtet, a felét belúgni. Ez a hely nem akar tetszeni, nem akar Instagram kompatibilis lenni, maga ugyan tulajok igyekeznek és alkalmanként vicces tartalmakat posztolnak, alantas, talán. Őszinte, mindenképp, de ide csak lemész, iszol és elfelejtető létezik a külvilág négy sörcsapban, azon jó városító, shopani klasszikus, shopani ipa, shopani megy, és krusovice, ami finom. Borokból, ostorosból van, amit egyébként nagyon szeretek, meg egy csomó kommersz tömény, ám a hatásmechanizmus így is garantált. A pontban fiatalok a közönség szintű klasszikus alapozóhely tévével, csocsóval, a buli negyed peremén mi nehezen ereszt, hajnalig tartja magát, így gyakorlat előfordul, rajtvég állomás. Egyébként az úriember, aki írta neki 2021 volt a szülőnapi kocsmatúra 13. helyszíne, jó szerencsésen alakult. Hát a besetéről egyébként Tamás nem számol, de a fotókon fantasztikus dolgok vannak. Gitár belsejéből kialakított bárpult. Ez mennyire nagyon durva, mindenféle üvegeket, tehát a gitár nagyjából a háromszoros annak a méretnek, amit egy gitártól általában megszoktunk. A pultok tényleg nagyon jó, ez egy igazi pince természetesen, és ilyen csocsóra való érmeket osztogatnak, akár sör mellé, tehát különböző ilyen szerethető részek is vannak, és van külön helysége is, úgyhogy természetesen ettől függetlenül minden egyes kritériumnak megfelel, amiről egy kocsmát gondolnánk, látogassátok meg a Diópa utcában a Diópa Pinyót, és ne felejtsétek el, fogyasztatok ma is felelősséggel. Na nem sokára boriszkópolunk, földobok még egy kávét, hogy elakadt a szabam, mert óriási felhőszakadás van Tatabányán, tehát aki errefelé tart, hogy innen indulna és hallgat engem, annak most nagyon erősen tanácsolom, ne menjen sehova.

ehhez a ruhához, amit az eső ránk szap ilyen köpönyeggel, nem hiszem, hogy a kasmír illik. Előadom azért, ki egy Jimmy Earl, és jön a felvétel, ez a Wide Ride.

Na, nézzük ebben a szép időben, mik is jelződnek. Ügyileg, kérdés szépen, kosoknak írják, hogy jóval érzékenyebb lehetsz a megszokott, mert ha kifejezetten jót teszed, ha nem akarod minden percben túlpörgetni magad, később viszont új lendület érkezik, és végre könnyebben rá tudsz szállni magad egy pontos döntésre, vagy annak első lépésére, ugye ez nem mindegy, hogy melyikkel jár, először lépjünk, aztán döntsünk, fordítva hülyeség. Kosok, igen, ezzel kezdtük. Bikák, kérdez szépen, különösen fontos lesz számodra, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik mellett nem kell szerepet játszani, közben erősebben körvonalazódik benned, milyen változásra lesz szükséged a következő hónapban. Ikrek, pénteken sokat gondolkodsz azon, valóban jó irányba tartasz, főleg a munkáddal vagy hosszabb távú céljaid a kapcsolatban, egy váratlan találkozás vagy ötlet új lendületet tud adni a te terveidnek. Rákok, egy új terv, utazás vagy végigadott a tédelgetett cél végre valóságosabbnak tűnhet, közben egy felelősséggel kapcsolatos helyzet arra ösztönözhet, ne csak gondolkodj, hanem végre konkrét lépéseket is tegyél, de gondolkodni az pontos, ígyétek el, oroszlán. Pénteken érzékenyebben reagálhatsz arra, mennyi energiát adsz másoknak és mit kapsz cserébe, később viszont új inspiráció érkezhet, ami kizökkent a túlzott agyalásból, és újra lelkesedés hoz a napodba, jajjé, szűz. Na, ha sokkal jobban megérzed mások hangulatát, valódi szándékait, ezért egy beszélgetés különösen mély nyomot hagyhat benned, nem mély nyomot, mély nyomot. Egy spontán döntés vagy új lehetőség segített abban, hogy könnyebben is a változás felé. Ez az, hadd dörögjön, mérlegek! Pénteken érdemes lenne jobban figyelni arra, mennyire vagy kimerült az utóbbi időben. Egy kapcsolatban közben elérkezett az ideje egy őszinte beszélgetésnek, amelyik eddig mindketten halogatva volt vagy lett. Skorpiók, ma erősebben kapcsolódsz a kreatív oldalathoz, és könnyebben engeded meg magadnak az álmodozást vagy a játékosságot is. Közben arra is ráébreszesz, hogy a stabilitás most fontosabb számodra, mint bizonytalan izgalmat. Nyilasok! Pénteken jó lett egy kis visszavonulás, még akkor is, ha általában inkább besgést keresel, később viszont hirtelen visszatérhet a lendületed, és könnyebben mondasz igen, valami spontán progira, vagy akár új ötletre. Bakbint Boriska, ma különösen pontos szerepet kapnak a beszélgetések, és egy fél mondatban is sokkal többet érhetsz meg, mint elsőre gondolnád, közben egyre erősebben érezheted, hogy szükséged van több örömre és könnyedségre a mindennapokban, nem kell mindig csak a kötelezettségekre koncentrálni. Egyébként milyen fontos, vízöntők. Pénteken jobban át tudod majd gondolni a mai nap, mire érdemes még valójában energiát, időt fordítani, egy új ötlet vagy beszélgetés közben páratlanul lelkesítően viszik a gondolataidat. Végül de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, hát kérdez szépen, különösen erősen működik a megérzésed, és szinte azonnal ráérezted arra, mi zajlik a háttérben egy kapcsolatban vagy némi helyzetben, egy gyakorlati döntés vagy őszinte beszélgetés segített visszatalálni a belső egyensúlyot. Ez így van, attól függetlenül mindenkinek mondanám, csak a jó fognak teljesülni, amivel nem kell foglalkozni, és amit majd szíves ügyelmetekben hallgatni minket, talán még az esőt is jobban elviseljük. Így a vádáig pedig még mindig szól egy picit, aztán Magyarországra megyünk szintén. Nagy bogés, és jó leszek újra!

Tudjátok egyébként, hogy nagyon szeretem a tacskó kutyákat, úgyhogy a Weasley kutya, és hát vannak bizonyos érdekes hitek és tévhitek is a tacskókkal kapcsolatosan. Na, 4 tévhit. A tacskó egy lustákodó, legalább sokan hiszik, hogy a tacskók valójában rendkívül energikus kutyák. Ha nincsenek eléggé megmozgatva, akkor könnyen viselkedési problémák keletkeznek náluk. Kisméretek miatt könnyen nevet, ez teljesen hülyeség egyébként. A valóság azonban az, hogy a tacskók igencsak makacsak, de egyébként rendkívül intelligensek is, ami következetes nevelést igényel, bizony, hát néha ellen is tud szegülni. Csak lakásban érzik jól magukat a tacskók, hát ez nem igaz, a természetes ösztön egy kielégítése elengedhetetlen a kiegyensúlyozott élethez, és viszont kicsit kelekoltják és tudnak az ide imádni valóak persze. Mindig barátságosak mindenkiben, ez sem igaz. Engem például arra volt meg tacskó, tényleg egy tacskónál bizony nem ajánlott kihúzni a gyufát a szópejoratív értelmében. Ez általában a múltjukból fakad, mert hogy önállóan dolgozó vadászkutyák voltak régen, akiknek gyorsan kell reagálniuk a veszélyre, vagy a váratlan helyzetekre. Úgyhogy aranyosok a kutyák, de azért ezeket a dolgokat érdemes tudnotok. Na, kérem szépen Kollár Gábornak is szép napot kívánok, itt van velünk a Super Radio nagyon-nagyon kedves szavak környezetében, vagy hát következtében. Gábor Bálint úrnak is szép napot, a villalakók jelen vannak, fülelnek el az esős időben, és köszönjük szépen, kedves Bálint, és mi az időjárás, tényleg ilyen weather experience, előbbi dörgött villámot, úgyhogy ezt a tevékenységet kicsit nem műveli, de olyan vihar előtti csend van, úgyhogy közben esik, úgyhogy szerintem lesz itt még show, Sabai és Borsa is egyben, na Valhalla után megyünk tovább.

Szóval a felvétel, itt pedig az egyebek, az az Anodor érkezik az aktívban, DJ Junior barátunk remixét hallhatjátok itt a Super DJ Rádióban. Ne felejtsétek el, Viber számunk 0670-45-95-995-ös, és van Boriszkás hívó is hozzá 0632-1948-07 Rukpisán.

kérdezem, még 5 napot kell aludni a következő csodálatos eseményre, úgymond, hogy is május 20-ától pontosan indul az ország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonnál, szintén túrázás. Hát tovább május 20-án indul el Magyarország első hop-on-hop-off rendszerű borbusza a balatoni felvidéken. Az új szolgáltatás a Balaton például csopaki borvidék pincészeteit köti össze, és lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők egyetlen nap alatt több helyszínt is felkeressenek, hogy autóvezetés nélkül lehet inni alkoholt. Az egyik kultúrnap például a borvidék legismertebb pincészeteit fűzik közbe. A jelent többek között Balaton például csopakot, paloznakot, pécsejt és Balaton szőlőst is érinti. Ezek nem annyira ismerte települések, mégis ennyivel nyugisabbak is persze. Na, a közel 70 km-es körút a Nívegyvölgy térségét is érinti, többek között láthatjátok Mencsejt, Óbudavárat, Szentpatalpat, Tagyon és Balatonakali környékét is. A szervezők szerint a programok célja nem csak a borkóstolás, lesz a pálinka is, a látogatók autó nélkül lehessen fölfedezni a borvidéket, miközben a kisebb pincészetek és falvak is nagyobb figyelmet kapnak, a rendszer különösen azok számára lehet vonzó, akik egyetlen nap alatt szeretnek több helyszínt is bejárni. Na most nem én vagyok, de ettől függetlenül csábító az ajánlat, pláne tényleg azt, hogy nem kell hozzá vezetni, úgyhogy ne felejtsétek el a kedvetek támad, május 20-án indul az ország első hop-on-hop-off-bor busza, természetesen érdemes ott is felelősséggel fogyasztani. Na, itt meg közben jöttek üzenetek, így próbálom így lekövetni. Laposak Károly úrék is dolgozgatnak, igazán pontosan hallgatnak engem közben, méghozzá Pannonhalmán a benzinkuton mindenféle finomságokat mutattak. Hát most ezt ők készítették, hogy őt kajálják, ezt nem tudom, mindesetre jó étvágyat, kedves laposájék is, örülök, hogy ti is velem vagytok. A folytatásban Hugel érkezik, jön az Octave Remix-re szóló, hogy ha melyiken bám bám.

0: Megkezdem, Sörgő Zsolt és Zsolt Szadruszám, és itt van velünk most már, kellemes szép volt, egy jó kis betonkeverős keverést mutat be. Hát van a lemezomos kollega, akinek én kevest adnám a kezébe, legalább akkor ma tenni, de most megint gonoszkodok. A múltkor pedig rám szóltak, hogy ne gonoszkodjak, pedig de. És közben is Simon Melindeknek fantasztikus ételek készülnek, csak hát ugye eső ellenére hiába jönnek, hála jégnek, hogyha nekem messze van ez innen, de köszönjük szépen. Nagyon sok finomság érkezett itt a fényképeken. Köszönjük szépen, úgyhogy csak nyugodtan és kedvel, örömmel tessék látogatni. Hol is vagytok most? Mindjárt mondom. Pannonhalma, benzinkúrna. Jó munkát, jó hétvágyat, Egi.
1: A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgat.

Remélem, én nem később szólok, hogy ma a Szonyák és a Zsófiák ünnepik a névnapjukat. Kedves Szonyáskák és kedves Zsófik, nagyon-nagyon boldog névnapot. Igen, gyerekkoromban a Zsófiról beszéltek Zsófinak, nem örültem neki, mert volt egy Zsófi néni ismerősöm, aki hát aranyos néni volt, csak hát kicsit szőrös, meg kicsit büdös, szóval nem annyira volt az jó példakép, azért attól függetlenül szerettük őt a magunk módján, nem szaglászni volt ott, igen, az igaz, hogy. Na minden, szóval a Szonyák és Zsófiák ünnepik a névnapjukat, a Szonya eredete a Zsófia, orosz beszélőjének németes formája, a Zsófia pedig görög jelenti. És a bölcsesség. Másodlagos a mai névnapunk is van. Dionízia, Dönis, Fürtike, Médea, Upor, Izóra, Izsák, Konstancia, Rupert, Ruperta, Izidor, Cézár névnap is van ma. Holnap a Botik és a Mót és a Künnöpök a névnapjukat. Nagyon boldogat nekik is majd holnap. És az Ülcsenap csiszt, hogy mondanám, nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van. Aztán ma tartja ráadásul. Itt pedig mendezünk egy Body Language.

Na, köszönöm, Lej Anikónak is nagy üdvözletünket küldjük, aki hoppá, Lacira közeli, hogy várja, hogy nagyon-nagyon siessen, most már pedig a nem munkából. Hát azért a pihenésnek is meg kellene az idennek természetesen. Örülök, hogy velünk vagy, és persze Laci úrnak is egy nagy hoppával, remélem ott terem Anikónál.

igazi klasszikus szólt, kéne szépen MND It Vibe, és a bukesét felvétele szólt, a Hosta Mixét hallottatok, ez volt az a bizonyos nagyszerű Body Language, az a testbeszéd. Na kameráznunk egyet egy sűrennel, a Szirőre Mixet, halljátok, jön a kamerám.

címmel, és akkor tudom, hogy hülye postás, de most nem mondanom. Örülnek, hogy tényleg itt vettek és hallgatóztok. Mész el azt, hoppá, Laci írja nekem, hogy tulajdonképpen mindjárt ott termek, mindjárt sietek. Önövel mondom, nagypacsa, szuperexnek, puszi Anikónak, üdv Laci, és vesz, hoppá! Óvatosan meg ne botoljatok. Bár persze, bizonyos helyzetben a botlás utáni fekvés az nagyon fontos dolog, de most ebben nem menjünk bele jobban. Úgyhogy hoppá, Laci, örülök, hogy te is itt vagy velünk, és persze adjál nagy pusztantást Anikónak, hogyha megérkezel, és meg ne áztesen. Itt meg mindig

Előbb mindig eszembe, hogy oda hülye mondok, hogy digidagi daganat kergeti a halakat, de a halak ügyesek digidagi elesett. Tehát a vízben voltak ügyesek, a halak az nem derült, hogy kiugrottak a vízbe, hogy elessen a daganat, nem tudom. Ez elég ilyen bodybuildingos gondolka volt, nem? Egyébként ki az a hülye, aki kövér és neki áll a halat kergetni? Sok szapaládi meg ott nő a Tesco-ba, érte, tehát nem értem. Egy bodon százat csinálnak. Ezzel a felütésre viszont Varga Feri, Balázsi Bettina még kérkezik. Hát egy bodon százat csinál, akkor nem tudom, hogy 3,5 bodon mennyit tud csinálni, de elmondom nektek. 350-et.

0: ezzel ennyit kisávogytok punyadva így ezen az esős péntek délután, a senkinek nem jutott eszébe.
1: Egy férfi kell és semmi más.
0: Hogyan tudna egyébként?
1: De kinek kell egy hasonlás?
0: Ha be... fél bolond egészet csinálni, hiszen hogyha egy bolond százat csinál, segítek, akkor ugye 10 bolond csinál ezret. A 10 és fél bolond az nem 1500-at csinál, gyerekek. Szoros csak föl százzal. Ugye, hogy ugye?

basszus barátom el is írja nekem, hogy na, már vártam a matekot megint tőled, közre hagyod ki, hát persze. Arra lennék kíváncsi egyébként, hogy az egy bolond század csinál, hú, de belementem ebben most egy picit így a műsorban. De ezt nem kell írni, ezt csak úgy kifele terjesztő szándékkal mondom, hogy el lehetne gondolkodni, ez fordítva is működik? Tehát ugye a kommutatív folyamat megye visszafelé, mert ugye egy bolond század csinál. De mi van akkor, hogyha ez fordítva kéne működni, hogy mit tudom én, a bolondból akarsz normálisat csinálni, hogy össze kell szedni 100 embert, hogy visszafele egy tudjon lenni, vagy mi van akkor, ha csak egy bolond van, azt akarod megszüntetni 100 emberrel, hogy akkor csak 1 század bolond marad, vagy abból csak 1 század ember, ugye? Mert ugye tört alakba kell ezt felírni, tehát hogy 1/100. Tehát akkor azt akartam mondani, hogy 0,01 darab ember csinál egy bolondot. Köszönöm.

gyorsan elmondom még, hogy 32 éve tartjuk a Család Nemzetközi Napját. 668 éve e napon kezdte meg az ismeretlen szerző a képes krónika írását, ami akkor még nem volt képes krónika, ugye? 586 éve Erzsébet királyné Székesfehérvárot királlyát koronáztatta csecsemő fiát, aki volt az 5. utolszülött László, ugye? Őt úgy is hívták, hogy Dobzse László, mindenre bólogatott, Dobzse, Dobzse. Még én vagyok a bolond, mi? Na, 459 éve született Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző, ő szerezte állítólag az első operát. 408 éve Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeket, ma is fontos. 319 éve született Leonhard Euler, svájci matematikus, valamint fizikus. 205 éve született Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artészi kutak púrásának elterjesztője. Tudom, minek kell méregetni egy bányát. Na minden, 178 éve a márciusi forradalom után ugye újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben. Egyébként ott hangzott el az a mondat, hogy Metternich, Litvánik, de az már későn hangzott el. 170 éve született Lyman Frank Baum, amerikai író, ő írta az Óda csodák csodáját, ugye nekünk a nyúlóregében mindannyian úgy néz ki. 167 éve született Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikusunk, hát kérem szépen ő is tartozik a... És természetesen maradunk bolondak, ahogy nagyon kedves barátunk, Kukoriku mester is megjegyezte ezt. Na mindjárt mondok nektek egyébként mindenféle élő műsorokat a mai nap a folyamatot Super DJ Rádióban. Még ha lenne még egy kezem, na akkor hogy néznék ki? Tehát a Stay Together felvétele, menjünk még Hover Corival.

elnézését kérem tőle. Kukori bácsi természetesen, mint abban a nagyszerű meséből. A Kukori bácsi érkezik utánunk. Jelen például most éppen utánam. Fantasztikus műsort van nektek készíteni, nyújtani, 18 órától hallhatjátok őt. Őt követi majd a DJ Simon 20 órától, és Kürszaki Gabi barátom, akit valamiért következetesen levagyoztok, 22 órától teszi magát oda, hogy mindenkinek fantasztikus legyen a kedve. És persze, ha vár a kedve, minden percben más és más, egy másik reklám. Na, hallgassatok a Super DJ Radio-t.

Kukori bácsi, azt pedig nagyon jó szórakozást kívánok, nekem van még egy dalom, mi örökké fiatalok vagyunk, a kollega is, meg én is, jön a Kids felvétele, az MGMC-vel a Pezóékkal, és én megköszönöm a szíves figyelmeteket, hallgassatok a Super DJ-t, minden időben igyekszem holnap is érkezni, és remélem az időjárás most már kegyesebb lesz hozzánk. Köszönöm, hogy hallgattatok!

Making Rhyme so proud, but your voice is too loud.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták azt.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Száz százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan szép késő délután, kora estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr. Érezzétek jól magatokat velünk. Először is szeretném megköszönni kedves kollégáimnak, DJ Simonnak és Boriszkának a fergeteges délutáni műsoraikat. Köszönjük néktek, és hát ne felejtjétek, DJ Simon még jön vissza 20 órától hozzátok. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer nekik, én nagyon élveztem a műsorokat, mindegyik őket hallgattam. Fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magamat, bízom benne, hogy ti is, kedves hallgatóim. Ez pedig már Fancy és a Golden Bad Eyes, bocsánat. Kellemes fülelés mindenkinek, így, hogy elkezdődött a hétvége. Bízom benne, hogy mindenkinek kellemes hétvége lesz. Igaz, hogy itt most Erzsébeten ismét beborult jó nagy vihar van, de remélem hamar tovaszál. Kívánok mindenkinek jó fülelést!

most már bejelentkezett a Viberen a kedves Izsa család. Gyönyörű délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Izsa család jelen, örülünk, hogy újra csűröd és csavarod nékünk. Kellemes délutánt, szuper hétvégét kívánunk mindenkinek. Hát ugyanezt kívánom néktek is, kedves Izsa család. És hát itt van kedves Encsike. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig. Képzeld, ma itthon úgy köttem, és egyszer csak meghallottam a deltás kedvő zenédet a gépelőt, és itt azt hittem, hogy te jössz zenélni. Pár perc volt, mire felúcsúttam, és rájöttem, hogy nem is, csak pont ez a zene szólt. Látod? Már ezek az elvonási tünetek jelentkeztek. Kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, és persze neked is szép délután, és kellemes zene hallgatást. Itt nagy vihar felhők gyülekeznek, úgyhogy csapasd a jó zenéket. Puszcsika, Encsike, hát mint említettem, itt Pest Erzsébeten is elég rendesen gyűlnek a viharfelhők. Lehet kitartást mindenkinek és kellemes fülelést.

És megérkezett a Viberre Csoki Zsolti. Szia Kukori bátya, sziasztok szuperek, Felső Tárkány jelen. Hát örülök neki, hogy itt vagy, kedves Csoki Zsolti. Szervusz Felső Tárkány, érezzétek jól magatokat. Kellemes fülelést kívánok.

És megérkezett a Viberre, kedves Putyer Lajos is, üdvözöllek, kedves Lajos! Szép estét, Kukori bácsi, hadd szóljon! Hát, bízom benne, hogy szól! Kellemes fülelés mindannyiatoknak, és szuper hétvégét a szupereknek!

Csak hallgatom, már hiányolta, hogy miért nem adok Szaragoza bandet. Hát most megtaláltam, szóljon a Medley Caribbean, itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi próbál megszórakoztatni benneteket az elkövetkezendő laza két órában.

És ne feledjétek, a rádiónak van Viber száma is, legyetek bátorak is, nyugodtan üzenjetek, vagy nekem, vagy valakinek, akiknek szeretétek. 0670 45 95 995, csak bátran, hisz a műsorvezetők nagyon szeretik, ha üzentek nekik.

És most egy találós kérdés. Kedves hallgatóim, Somló Tamás következik, és a dal címe pedig Indulni kell. Most arra lennék kíváncsi, hogy ez melyik filmben szerepelt. Annó nagyon-nagyon régen, de van egy felújított változat annak a filmnek. Várom válaszotokat.

Mazsi is, szép estét és jó adást kívánok neked, Kukori bácsi, megjöttem. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, hát köszönjük kedves Mazsi, neked is kívánok kellemes fülelés, jó szórakozást és kellemes hétvégét. Egycsike is írt, és írja nekem, hogy Kukori bácsi, ez nem ér, így nem haladok, ha ilyen szuper ütemek szólnak, csak táncolok a polszívóval. Nem baj, a polszívó is szereti. És ő már adott egy választ, kedves Encsike, sose halunk meg. Hát nem ebből a filmből van. Lehet még találgatni, kedves hallgatóim.

Bizony, bizony. És már is tovább megyünk, hisz tudjátok, Kukori bácsi Csőri csavalja nektek a hangegyeket és stílusokat, ez pedig már a Tiesto lesz itt a Super DJ. És a business.

Nagyon... Szia Kukori bácsi, csodás délután neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Hát köszönjük kedves Zsuzsika, csodálatosat néked is, és nagyon szép hétvégét. Ez pedig Márava Max, itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm kedves, hogy itt vagy velünk.

Hát sajnos Laci bácsi ma nem tud velünk lenni, mivel hogy dolgozik, mert a munka nem esít messze az alma fájától. De hát én az élet, így akkor most nem tudok kitől főzési tanácsadást kérni.

Csike a Possibo eldobásra. Az nem tud repülni, teszi a dolgát, már garázsban van, már is végzett, jöhet a tánc. Már várom a humanoid robotokat, végre mikor fejlesztik ki tökéletesre, mert akkor én csak táncolhatok a jó zeneid, Kukori bácsi. Hát bízunk benne, hogy azért nem veszik át teljesen a szerepeinket a robotok, de hát sose lehet tudni ebben a mai őrült rohanó világban.

És képzeld el, kedves Encsike, hogy engem is próbáltak már a botlámaimmal bevinni ebbe a tázba. Hát nem nagy sikerrel, de hát azért valamit csak ugrak-bugrált az ember. De hát igen, csodálatos hangja van a hölgynek.

Pedig, hát mivel hogy emlékeket ébresztünk, kedves hallgatóim, egy nagyon-nagyon-nagyon régi dalocska, még annak idején édesanyám tette fel Bakeliton nékem. Harangozó teri előadása következik, a dal címe pedig Minden ember boldog akar lenni. Hát ugye, hogy ugye?

pampogtam bele, de egy kicsikét elérzékenyültem, mint említettem, édesanyám tette fel ezt annó Bakeliton, és hát ez abban az évben íródott, abban az évben adták elő, amikor én születtem. Hát nem ma volt. Most pedig egy kicsikét külföldi vizekre vedünk, Szonya Sissy Kecs és a Heartbreak Hotel. És megérkezett kedves Kollár Gábor is a Viberre. Te jó Isten, Kukori bácsi. Na ne, maradjunk csak Kukori bácsi. Szabadszálláson jelentkezzem hozzád. De jó hallani ezt a számot, még régi lemezjátszón hallottam ezt a szupert. Hát köszönöm Gábor, hogy te is így gondolod. És hát ez mindenkinek jár, hogy boldog legyen, ahogy kedves Encsike írta. És hát itt van kedves barátom, Robi. Üdvözöllek, kedves Robikám. Remélem, Hugicám is már otthon van. És üdvözlöm Danit is. Érezzétek jól magatokat. Köszönöm a jó kívánságokat. És hát kedves Zsuzsannától kaptam egy szuper képet, ahol két csodálatos hölgy között vagyok. Hát köszönöm, aranyos vagy. Nagyon szép emlék. Nagyon szépen köszönöm.

Hát bizony, de azóta már nagyon rohan az idő. Ezt a dalt fogja nekünk előadni Konzsuzsa itt a Super DJ Rádióban. Hát ez se egy mai dalocska, ugye? Hát emlékeket ébresztünk, ugye? Kellemes fülelés, kedves szuperek!

0: DJ Rádió, csak neked zenélünk.
1: Hát igen, mert az idő könyöltelen vonatán fut minden tovább, és hát a Viberre kaptam egy üzenetet. Good evening, Mr. Kukori bácsi. Thank you, Fritjó. Érezd jól magad, én lenni ungarisi szamuráj, nem tudni külföldi nyelveket, csak ilyen szlengeket, de nagyon szép estét, és kellemes zenehallgatást kívánnék neked, Kukori bácsi, és persze minden szuper DJ rádió hallgatónak. Nem sokára következik a Troubadours on the Floor.
0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Hát nem tudom, de sokan ismertek biztos a dupla vagy semmi játékot, hát bizony egyszer én is játszottam és nyertem. Hát igen, piros vagy feketére tenni kellett, én pont a pirosra tettem, és pont az jött be, nagyon gyorsan abba is hagytam. De a dupla vagy semmit azt most a Dollyról fogja előadni nekünk itt a Super DJ Rádióban.

És már is külföldi vizekre elvezünk, szóljon a Saragossa Band és a Zavadák itt a Super DJ Rádióban, kedves hallgatóim! Még egy órát kell kibírnotok velem, és 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon, és 22 órától pedig Kőszegi Gabi barátom fog érkezni hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is velünk maradni, és nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és nagyon jó fülelést!

Most pedig ismét egy nagyon-nagyon régi magyar dalt fogunk hallani Német József előadásában. A dal címe pedig kicsit szomorkás a hangulatom máma, de hát a tietek ne legyen, sőt inkább virgonckodjatok, hisz hétvége van. De hát muszáj leadom, mert szerintem nagyon szép szám. És hát nagyon-nagyon régi. Régen volt fiatal.

Igen, igen, az még nem tud birgonckodni, aki holnap is megy el dolgozni, de hát ilyen az élet. Kegyetlen. Fel a fejjel, kedves.

És megérkezett a Viber The Green. Micsoda felvételek, üdv! Hát üdvözöllek, jó fülelést kívánok, érezd jól magad a Super DJ rádióval!

És nem sokára ismét egy régi dallal megyünk tovább, kedves hallgatóim, hisz emlékeket ébresztünk. Por Péter fog előadni nékünk a dalt, aminek az a címe, hogy Fekete vonat.

0: És hát igen, igen, Viberen írja nekem Encsike, hogy nem hazudtolod meg magad, drága Kukori bácsi. Ez is micsoda sláger Porpéritától, és majdnem veled egy idős. Hát pontosan egy idős velem. Köszönöm a szép szavakat, kedves. Most pedig ismét külföldi vizekre vedünk, szóljon az Abba, és a Thank You For The Music.
1: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.com

És már is ismét hazai vizekre vezünk, szóljon Zalatnai Cini! Hol jár az eszem? Szintén 1966-ból. Nem most volt.

Hát igen, Laci bácsi, nincsen Dr. Ötker, hát akkor muszáj vagyok én csinálni valami kaját. Szóval már ilyen macaroni a Dolly-roltól itt a Super DJ Rádióban. Hát igen, igen, megfőzzük a tésztát, mármint a macaronit, és teszünk rá valami bumbot. Ugye, már kész is. Kis masztersakács.

És bizony a következő dal egy kívánság lesz. Csokis Zsolti küldeni Nyuszinak, akinek ma van a születésnapja. Az előadó Jermin Jackson és Piazza Dora. Fogadsz szeretettel, kedves Nyuszi! Csokis Zsolti Nyuszia. Sok boldog születésnapot kívánok! Egészségben, boldogság!

kedves hallgatóim, az igazság, hogy már csak az a búcsúzó dalom maradt hátra, a szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek. Hát nagyon hamar elrepült ez a két óra. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattatok, bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni is benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Legyen csodálatos az estétek és a hétvégétek. Fogadjátok DJ Simont és Kőszeg Gabit nagy-nagy szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy kitesznek magukért. Köszönöm mindenkinek a jó kívánságot. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattatok. Határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Vigyázzatok magatokra és egymásra. És ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót. Köszönöm szépen, sziasztok! Till the end of this night, like now or never, get strength and pride. When I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart and my soul. Let's go and make the street.

Nos hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Night, a szokásos Private Night DJ Simonnal. Péntek este egészen 10 óráig itt a Superen. Plusz 36 70 45 99 95. Ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondandója lenne. Kukori bácsának én köszönöm szépen ezt a csodálatos két órát. Megint jó volt, megint hozta az üreg. Kapirgáló. Leöregezem, majd persze ez egy gyomorba fog vágni. Jut eszembe, én találkozok vele jól ülve. Vissza kéne fognom magam itt a sértegetésekkel, de azért csak szeret az öreg engem is. Na, megint leöregeztem, nem baj. Úgy, hogy bazsit is szoktam. Mindegy, fel fogok készülni, vagy vaslemezt fogok beszerelni a hasam elé. Azt nem lesz gond. Na, hát a szokásos módon megyünk itt a Superen. A Private Night-ban a szokásos péntek esti zenéken, azt lehet mondani. House, tech house és mindenféle új house, aminek akarjátok nevezitek. Itt az első zene 2015. Egyenesen Olaszországból érkezik. Pablo Alberto Lodi, azaz alias a Dusty Kid. Imádom a csávót, egy hatalmas figura, amúgy alacsony nálam, alacsonyabb. Az első zene tőle az, ami éppen pörög. A The Arsonist. Én mindenkinek nagyon jó kagylózást kívánok. Majd jövök és olvasom a Viber-t, tudod, szoktam mondani. Meg oh yeah.

fogunk is a következő nótára. 2021. május 25-e. Érkezik az All Day I Dream, ahogy az szokott lenni. Megint az All Day I Dream-eket hallgatjuk, vagyis hallgatjuk tovább. A 70-es lemez. Érkezik Tim Green. És a The Moss EP-ről jön a névadódal, jön a Moss című nóta.

Na nézzük azt a bizonyos plusz 36 70 45 9 95-öt, azaz a Viberünket. Elsőnek írt nekem Encsike. Azt írja, szia, kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike továbbra is jelen. Kagylózok, ezerrel gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes lazulás, zenehallgatást hétvégét. Neked jó adást, most Csika Encsike. Hello Encsi! Jó kagylózást neked is. És mielőtt még tovább mennék a Viberesekkel, akkor megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy a következő az egy 2016. február 29-én megjelent csodaszép fehér lemez. A Connoisseur Records jó voltából, egyébként német nem tudom, miért így mondtam, mint kiadó, piacra dobta, egy igazi melodic technónak nevezik, négy szicíliai DJ, és hát így barátok is egyben. Zenéjüket a Human Machine, mint az előadók, és a 146 az EP címe. Szóval a 130-46 EP. Nagyon limitált kiadású cucc. Ahogy nézem, Special Edition. És nagyon fehér, és nagyon

Na szóval, nézzük akkor a Viber tovább, itt van velünk a Lovász Károly József Kárcsi barátom, és azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kajdozok. Nagyon szép estét és hétvégét kívánok, és jó adást barátom, oh yeah, hello Kárcsi! Gyógyulgassá, láttam, levették a pupodat, innentől kezdve nem tudsz menni Notre-Dame-ba harangozni. Aj, de szemét vagyok, a mielőbbi gyógyulást barátom. És ő István és családja még mindig itt, ahogy az szokott lenni. Köszöntünk újra téged, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család még mindig itt, csapassuk. Oh yeah! Hello István, üdv a családnak. És jó kagylózást, úgy, ahogy Fritjónak is. Aki csak annyit ír. I'm still here. Oh yeah. Hi Fritjó. Itt van velünk Kosszunk Gábor is, aki bejelentkezett. Jó estét, jó kagylózást, jó pálinkához szóló. Szól végre a nóta. Aha! Én inkább a bőrbőrre szavazok, de maradjunk akkor annál, hogyha jössz Jakab szállásra július 24, 25, 26, vagy valahogy így van, ha jól tudom, akkor esetleg meglocsolhatjuk a torkot, a garatot egy kis pácival is. Kapirgáló úri ember még annyit írt hozzá nekem, hogy ugye mondtam, hogy biztos, hogy gyomorba fog vágni az öregezésért. Azt írt, hogy nem fog bántani, mert imád. Oh yeah. Zsú, annyit ér nekem, hogy én fitta, ismét itt, min rumsz kamarad. Min rumsz kamarad. Hát akkor aludjon a bánatot. Itt van velünk aztán a kedvenc figurám is, a pálcika ember megérkezett. Annyit ér, szia, DJ Simon, olyan, mintha már hallottalak volna. Ugye ilyen deja vu van. Hát a délutáni adást azért így ezzel most így szépen meg lehet fejelni, vagy szét. Azért, ha folytasd a mai jó zenéket a te stílusodban, nagyon kellemesen lazulósad itt. Oh yeah. Oh yeah, így van, biztos. Ahogy mondod, így is lesz. Mint ahogy Putyán Lajos is megérkezett, azt írja, szép estét. Hello Lajos. Azért reménykedek benne, hogy te is oda vagy ezekért a zenékért. Legalább annyira, mint én. Vagy jobban. Jó kagylózást neked is, úgy, ahogy Kolozs Iminek. Szia Tomi, újra jó zenélést, kellemes zenékben, jó kikapcsot, így a hétvégére mindenkinek. Szia Imi, kedves egészségedre, vizet így áll melléje, tudod, szoktam mondani. És jó kagylózást, mint ahogy Kollár Gábornak is, aki írt nekem, hogy szép estét kívánok, Simon úr. Ez bezzeg nem beugrósodás, de véleményem szerint nem is. Nem lesz borzasztó, borzas adás. Szabad szállás jelentkezik. Hello Gábor, jó kagylózás neked is. Itt van önünk Bazsi és Anyiti, jó műsor. Nem, a nélkül, jó műsor. Szia Bazsi, jó.

és már Patónk is vissza. A másik lemezjátszom még mindig a Team Green, de most a Swoof, mint előadó Team Green. The Most albumján jött egy előadó, Steven Van Bergen, alias Swoof. A zene címe pedig csak annyi, Mutidal. Természetes, hogy Team Green volt a remixelő.

Itt van velünk Béni is. Egyenesen Győrből. Szia Simon, jelentkezem. Itt van Pankácska és Benjike. Tehát Panka és Béni. Jó zenére fülelünk. Szia Béni Győr. Hello Béni. Jövök Győrbe. Július 23-a. Ott leszek egész nap. Össze-vissza mindenhol is. Azon látogatok. Jó kagylózást kívánok nektek. Kolozsi, azt mondja, hogy sörrel vereti ugye a viszkit. Hát attól szoktál ugye kicsit ugye ellazulni, vagy túlságosan ellazulni. Nem jó, vízzel kell. Semmilyen más alkoholt nem szabad mellé. Fogyasztani ezt. Rád bízom. Patogunk is tovább a következő zenével. És ha már egyszer volt itt a Human Machine, akkor jön az album névadódala, jön a 146, a 146-os zene, még mindig 2016. februárja.

kaptam egy nagyon jó kérdést Kosszom Gabitól, hogy miért pont Jakab szállás. Szerintem azért, mert állatot lehet oda vinni, mármint kutyákat is lehet vinni Jakab szállásra, hogyha valakinek van, akkor nem kell félni attól, hogy nem otthon kell hagyni, ugye lehet hozni magatokkal. És hogy miért Jakab szállás? Azért, mert nem engem kell kérdezni, nem tudom, hogy miért pont ott. Évek óta ott van, ha jól tudom, nekem ez lesz az első, és évek óta ott van Jakab szálláson, ugye a Super DJ Rádió találkozó. Fasz, ez Dokit kell megkérdezni, hogy miért pont ott. Itt van velünk a hetero barátom Zoli is, aki már belekanyarodott majdnem a Pride-ról. Jó adást kívánok, de délutáni bemelegítőbe. Hello Zoli. Jó kagylózást.

Balázs azt írja, hogy ne tudjátok meg a DJ Sima mennyi lemezte cserél, csak hogy kedvünkbe járjon minden és minden este. Látom, hallom. Köszi, Tomi. Én köszönöm, Bazi. Jaj, de rendi vagy. Jól esik ám, barátom. Főleg a tegnap este, amikor úgy szétizzadtam magam azon a bulin, nem? Az úgy nagyon zúzott, oh yeah, fincsi volt. Kozó Gábor azt írja, hogy nagyon gondolkodom a megjelenésen 2,5 óra autóval. Hát én most elmondom neked, hogy csak ezért. És tényleg csak ezért megyek Magyarországra. Igaz, nekem 2 óra repülővel. Mindennel együtt igazából 4 óra, ugye? De legyen az, hogy a repülőút ugye 1:50, amúgy 2:20-nak írják. És akkor onnan még autóval oda. Nekem is közel van, azt lehet mondani nekem. Aki azt mondja Magyarországon, hogy valami messze van, jaj, olyat tudnék kocintani vele. Úgyhogy az én homlokom az ő kornyergéhez kocolódik. Valami ilyesmire gondoltam. Tehát nem mondjátok nekem, hogy messze van. Az nem távolság. Ráadásul azért, hogy kicsit megismerjük jobban egymást, vagyis hogy kicsit a jobban, az nagyon összejött ez a mondat, de igen. És egyébként, hogy minden állatot el lehet oda hozni, mindenféle állat meg lehet nyakapszálláson, ezért is van az, hogy a heterózol is jöhet. Na nézzük a következő zenét. Ami még mindig a Team Green lemez lesz, ugye az All Day I Dream 70-es lemeze. Jön a Coriolis 2021-ből.

Én azt hittem Győri vagy, Béni Győr. Figyelj, Béni, nem megbántani akar, csak mondom, hogy mindig odaírod utána, hogy Béni Győr. Igazából látjuk, hogy kit hogy hívnak, amikor ír valamit. Győri vagyok egyébként. Csak 16 éve lekosztoltam Svédországba. De én még mindig Győrinek vallom magamat. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy manapság már azt tudom, hogy mi hol van Győrbe, de hát azért az utcákat ismeri az ember, lehet tud mindenhova jutni. Győr nem olyan nagy. Sőt, elég kis falucska az képest, ahol járt már az ember. És hát Béni, jön Sorci is. Vagyis ő is ott lesz Jakabszáson. Remélem, ti is jöttök. Egy kis hétvégi kiruccanásra. Bazsi megjött, az olasz zászlót hozta, vagy mi a mexikói? Ja, hogy magyar? Igen, magyar. Hát magyar vagyok, én inkább azt mondom, hogy győri vagyok. A svéd állampolgárként. Jaj. Bazsi rengeti, erőszakosan lengeti az olasz zászlót.

Na, szóljuk vele, hogy ez szerintem a következő zenének nagyon is fog passzolni. Már megint jön egy Dusty Kid. Tudjátok, az olasz csávó. Paolo Alberto Lodi. És hozza nekünk egy, azt mondom, hogy az egyik legcsodálatosabb zenét szerintem. Iszonyat, hát inkább ez már inkább ilyen progresszív trendbe fog átfordulni a zene, de szerintem hatalmas lett. A zene címe le van rövidítve. DOA.

Na ez nagyon jó, Bén írt nagyon jókat, azt mondja, hogy most védő nyomod, igen, hát 16 éve innen nyomom. Jakabon mikor lesz buli? Július, ellenbetűvel július 24, 25, 26, ha jól tudom, péntek, szombat, vasárnap. Így van, Kecskemét alatt van. Mindenki, ez a jó, mindenki tesz kitűzőt a mellére, hogy ki csoda? Persze, rá lesz írva nagy betűkkel a mellére, hogy én nekem például DJ Simon. Lehet, hogy nem, de majd ezt meg fogjuk oldani, szerintem jó ötletet adtál. Kérdés, hogy a főnökség hallgatja azt a szentségét, Kolozsi Miné, és olyan, hát nem tudom, tehenek járnak-e, mekkora melbőséggel.

Hetero Zoli is azt írja, hogy Dusty Kittől a Core című remek üvet is tőled tanultam. Én azt tudom mondani, hogy jön akkor itt a következő. Szerda este szólt az eredeti verzió. A Terrete Raumtól a Trommel Machine. Ez brutál, figyelj! Itt van neki egy 2018-as változata. Martin Lenskey, vagy Lenskey, az elv követője ennek a remixnek. Szerintem iszonyat jó lesz, és hát az van, hogy a Der Dritte Raum nem első és nem utolsó zene, ami szólni fog tőle. Nem rímel, de nem baj.

Egyébként, aki szereti letölteni és utólag visszakagylózni a dolgokat, annak a szerdai adást nagyon jól tudom, ma is kiválóan tudom ajánlani. Pasi az oviba került, a kaktuszával játszik éppen, hát jobb, mint a másra játszana. De menjünk tovább, itt a következő zene 2021. július 30-a. Megint az All Day I Dream, jön a 71-es lemez. Jön Natalia Shapovalova egyenesen Moszkvából, alias Amonita, és az Aura című nóta.

már is pattogunk tovább a következő zenével. Az eredeti verzió 1994-ben látott a napvilágot Pete Lazombival, és jön a Sacred Cycles. Lehet, hogy jól mondtam ki. Ha nem, akkor is érkezik a Sacred Cycles. Egy 2019-es remixben.

Sacred, Sacred Cycles, azaz a Szent Ciklusok. Érdemes utána nézni, az eredeti verzió 1994-ben íródott el, hogy ezt mondtam az előbb is. Az előadó pedig Pete Lazombi. Oh yeah! És hát nem leszünk crash-t, le fogom pörgetni szerintem mind a négy zenét az Ammonita Aura mini albumjáról, ami ugye az All Day I Dream 71-es lemeze. És ha már volt Deja Vu-d, akkor legyen megint az, ugyanis érkezik Ammonitától a Deja Vu című lóta. Ez már volt egyszer. Még nálam is.

1999-ben íródott az eredeti verziója. Az előadó, az a bedrock, az a bizonyos bedrock. A zenét meg ki lehet találni, mert 99-ben az egyik legnagyobbat a robbant sláger lehet azt mondani a bedrocktól. A mennyei illatok voltak, azaz a Heaven Sent. Oh yeah! Na ez jön most itt a Szuperen. Egy olyan verzióban, amit még életemben sehol nem játszottam. Úgyhogy ez lesz az első alkalom itt a Szuperen. Bedrock Heaven Sent és az Eagles and Butterflies Remix 2019. februárjából. Tőlem nektek!

hallottam az Amonitának az A és B oldala is. Fergetegesen jó, szóval megyünk tovább a 2021. július 30-án megjelent Amonita Aura az ADL Dream 71-es lemezével. Érkezik az Amphora. És hát az van, hogy még 40 percen van hátra itt a Super DJ Rádion. A Private Night-on is érkezik hozzátok. Tudjátok, ahogy már többször is elmondtam a délután folyamán. Érkezik Kőszegi Gabi barátom, az éjszakai bagoly. Tudjátok, hogy Night Owl a... És jön a Nightlife, indul az éjszakai bagoly express. Bazsi csak lengeti a kezét, integet. Úgyhogy ennek is kell a címe. Ugye ennek? Rám kapod meg.

népos.hu, néztem utána, előbb elolvasom Tóldi Miklós, itt van velünk Tóldi Miklós, és azt írja, hogy jó estét, kedves DJ Simon, szép estét, szuperek, oh yeah, üdv Tóldi Miki! Nem szeretem Tóldi Mikit, Tóldi Miklós, Tóldi Mikizni, de Tóldi Miklós. Szóval éppen most néztem utána, szia Miklós, jó kagylózás neked is. Na még egyszer, szóval éppen most néztem utána, hát igazából úgy 7, igazából 8 lemezem van meg különböző verziókban. A következő zene, az eredeti verzió 1993-ban érkezett, és igazából akkor még Cosmic Babynek hívta magát, és hozott egy olyan csodálatos zenét, ami hatalmasat durrant, nagyjából úgy olyan 96-7 környékén a klubokban. Ez meg itt egy 2018. június 26-ai remix, a Tale of Us a jó voltából jön és érkezik, és már pörög az Energy 52 és a Café Del Mar itt a Super Hero, oh yeah!

Így, ahogy írja Toldi Miklós is. A közel 33 éves zene, egy trance himnusz, és mindig hasít a Café del Mar, yeah!

mint ahogy mi is hasítunk itt a következő zenével. Jön egy utolsó Amanita, és az Aura albumról tökéletesen kapcsolódik szerintem a Café Del Marra. Szóval jön Amanita 2021. július 30-ától. A 30-ából, nem tól. És itt van nekünk a Seed Light.

Itt van velünk Ház is, bekapcsolódott, és azt írja, szia Simon, és üdv a hallgatóknak, Miskolc Tapolcai jelen. Barangolás a jelen. Veres nekünk egy pürgős zenét. Csacsának, Zoltánnak, Ritának, és minden miskolci zsiványnak. Oh yeah! Hát akkor szóljon neked, nektek, Amonita és a See the Light című nóta.

Na, aztán a következő lemez egy kicsit több koncentrációt kíván magának, ugyanis belülről kifele pörög a lemez. Azaz a legbelső része rakja be az ember a tűt, és kifele pörögni. Ez ilyen nagyon oda, azt mondja rá a svéd. 1998, és ma már hallottuk a Tritter Raum nevet, mint előadó. Szóval 1998-ban hozta nekünk a Halle Bob című nótát. Ez is az lesz, csak éppen egy 2018-as a Boris Preitzer remix. Itt a Super M, figyelj!

Még egy bő negyed óra itt a Szóperen, aztán érkezik hozzátok Kőszegi Gabi barátom, tudjátok? Az éjszakai vagonjárat indul 10 órától itt a Szóperen. Jön a Nightlife. Úgyhogy senki sehova. De addig is hadd szóljon ez a fincsi zene.

2021. augusztus 2-a jön az All Day I Dream 72-es lemeze, jön a Lost Desert is, and, vagy éppen is Friends 2-es EP, jön Lost Desert és Armand.

Na menjünk tovább egy rózsaszín lemezzel. Egyenesen Olaszországból érkezik, és biztos, hogy nem fogom kimondani jól. A nevét Georgia Angiuli. Na még egyszer, Angiuli. Angiuli. 2018. november 23-án érkezett In a Pink Bubble, vagy Bubble album. És arról volt egy hatalmas, jó zene, szerintem. Ezt fogjuk most meghallgatni. I shall never ever forget you. A címe az, hogy jobb, ha nem felejtelek el soha. Vagy valami ilyesmi.

0: Most már ugye agyából rájöttem, hogy jobb, ha nem felejtelek el soha. Ez a helyes magyar fordítása ennek a zenének, és szerintem iszonyat jó. Encsike is egyetért velem, azt írja, ugye?
1: Hát...
0: Egyszer csak megjelenek, tudod?

És hát az van, hogy tudom, hogy utál érte az én kőszegi barátom, de az van, hogy bele fogok csúszni. Aztán remélem, ott lesz Jakab szálláson, és élőben is meg tudom tenni ezt vele. Oh, yeah! Ja nem. Szóval, ami biztos, hogy még egy zene fog érkezni, záró zene gyanánt. Még így a Bagoly Express, azaz a Nightlife előtt. Szóval egy kicsit csúszás lesz, de remélem nem haragszatok. Bár mondjuk Putyán Lajos már elküldött a vérbe azt, hogy a szuper volt DJ Simon további szép hétvégét. Nem írtad hozzá Lajos, hogy na mennyi ma. Még nem megyek, még lesz egy zene. Ezután a zene után, de csak mert a Fincsi zene jön, és imádom, ha haragszik rám. Az éjszakai Bagoly, a Night Owl. Aki tudjátok, mindig úgy kezdi, hogy... Oh yeah!

És azt is elárulom, hogy a zárózene nem lesz más, mint a Lost Desert és a Lee Bridge. Közösen a Loopy Jazz. Oh yeah. Egy nagyon fincsik is. Hát, hogy mondjam, Deep House, vagy éppen Jazz House. Ja, de nem. Ilyen kis Dream House lesz, de az se. Az a lényeg, hogy... valami Tech House lesz, de ez biztos. És már érkezik is hozzátok a zene után. Az éjszakai járat, addig is tessék sorbálni, megvásárolni a jegyeket, hogy mindenki felférjen. A Bagoly Expressre. Na, hadd szóljon az a Lost Desert. Oh yeah, itt a Szuperen.

És hát azon, hogy velem biztosan a legközelebb jövő héten pénteken találkozhatok itt a Szuperen. Aztán lehet, hogy jövök holnap, lehet, hogy jövök vasárnap, még ezt nem tudom. Meglátjuk, hogy mikor. Egy biztos, hogy valamikor jövök. Szofi, ne nyald magad, halló! Imádlak. Az Orcsi is közben kagylózott, azt mondja, szia puszi, Tomi, köszönjük szépen a jó kis muzsikát, kellemes pihenést. Hol volt eddig, Zorcsi? Hadd kérdezzem. Na de ha ennyire mindenki csácsubi csávek, sziasztok meg, puszi meg, jó estét kíván nekem, akkor tényleg le kell lakni a lantot. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ-n. Ez volt a Private Night DJ Simonnal, de senki sehova, tudjátok, jön, indul a Bagoly Express. Köszegi Gabival! A Night Owl érkezik hozzátok! Nem sokára itt a Szuperen. Köszi még egyszer mindenkinek. Csácsumicsá, sziasztok.

Na hát akkor készcsök a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pacsi az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai bagyok. 10 óra múlt 10 perccel, május 15. Ez itt a Szuperhén, Kőszegi Gabi vagyok. És megindítom a Night Express-et, és szigorúan éjszakai bagyoknak. DJ Simon barátomnak köszönjük a szuper két órát, amit megtudtam tőle, mai nap ugye ő már délután is volt. Tomikám, szuper jó kis pénteki bulit csináltál itt a szupereknek. Még egyszer köszönjük mindenki nevébe.

és megígérem, hogy lesz itt emlékidézés. Hülyek maradunk a szlogenhez, szuper DJ hisz emlékeket idézünk. Higgyétek el ezekkel a magyar slágerekkel, amit ma hoztam. Szerintem meg lesz az emlékidézés. És az alkohol mennyiség eléri a megfelelő szintet. Elképzelhető, hogy akkor még énekelni is fogunk. Ahogy szoktuk, bagoly módra.

Örömmel látom, hogy itt a baglyok szépen gyülekeznek a Viberünkön. A Viber masina mindig ezt szokta csinálni. Pár napig nem jövök adásolni, aztán hirtelen jönnek az üzenetek. Hamarosan akkor megnyitjuk a bagoly naplót, amit mondtam. Megnézzük, ki volt a number one. Ahogy csak szoktuk, az első három dobogós.

akkor, amit mondtam, nyílik a Bagoly Napló. Elsőként köszönteném drága encsikénket, a mi főcsaposunkat itt a Szuperen. Csencsi azt írja, hentsége Bagoly már húogásra készen. A munkaró a frissen vasalva, italok behűtve. A hordók csapra verve, úgyhogy indulat a Bagoly Express. És kellemes zenei utazást kíván mindenkinek, na meg jó zenehallgatást, Puscsika Encsike. És így van, kedves Encsi, reméljük, hogy minden kedves törzsutas itt lesz.

Super Free Ócsa, itt van drága Herbie is. Hello, hello, Ócsa fülel. A fülesem után sikeresen kivégeztem a telóm is, úgyhogy most újra tavatunk. Szia, kedves Herbie! Mai este pont jó lesz tesztelni akkor az új fülest.

és egy újabb Viber üzenet köszönteném tesómat is. Egyenesen Salt Lake Cityből, The Long Black Hair, az a Zorcsi. Azt így a szia, drága tesóm. Vártalak, mint Timi lánya Mikulást havonta. Nyom meg jól. Köszi a családnak a Skóciába. Pusz mákok a Nyugger Klubba. Szuper estét mindenkinek. Zorcsi azt írja, jövő héten Go Balaton. És Bakony, úgyhogy pont jó volt a zene. Szia tesóm, üdvözöllek. A szőke hagynyulány helyett a Long Black Hair.

Üdvözölném Putyán Lajosunkat is. Szia Lajos, köszi, hogy itt vagy. És itt van a Pesta is. Szia Gabi, zárjuk le végre a hetet. Kedves Pesta, igen, igen, nem ártana. Hétvégi kikapcsolódás péntek. Szuper DJ. Éjjeli baglyok. Mi kell még?

0: között is talán, hogy
1: napi üdvözölném Lovász Károlyunkat is, délután, aki azt írja, lesz mivel torkot öblögetni.
0: Az volt a szép, mikor lovonják.
1: Szia Karesz!
0: Mikor lovonják, csak őknek egy kis fiam.
1: És itt van a Simon Tornyai Fene gyerek is, Ladás Szabi. Szép estét az éjszakai baglyoknak. Szia Szabikám, ha mellóba vagy, akkor kitartást. Nem akkor meg max hangerővel csapasd.
0: Jó barát, kisfiam.
1: Persze a retinákat nem kimélni.

Következő megállom pedig Erdély, Herdő, Szent György. Elszedjük is a Istiéket is. Szia Istikém, üdv a családnak, és örülök, hogy itt vagy.

akkor bonjour madame, bonjour monsieur. Milyen szép az a francia nyelv, ugye? Kedves uraim, főleg amikor francia nyelvleckét kell venni.

0: ismerik újabb fülelőket. Itt vannak Lejanikójék is. Az az idegi szó Hello Gabi. Fülelünk mi is Jennyvel. Mezóval, na meg Papóval úton Mékút felé. Ült a belazulós csopiba. Macskási Szilvinek, a Patánpéknek, na meg az összes fülelő bagolynak. Kedves Anikó, üzi átadva. Jó utat nektek oda Mékútra. Ha meg odaértek, akkor egy szuper jó bulit.
1: Érezni a csörön, hogy a dolog szerelmes a gáz, skasz. Érzemes a lányka, szerelembe esik, ahogy be.

kedvesek a kedves baglyok. Kósó után egy kis remete lány. Remélem, hogy remete srácok nincsenek. Viszont tűzik itt a Viberen annál több. Folytatom is. Üdvözölném Toldi Miki barátomat. Aki azt írja szépesét, kedves DJ Kőszegi Gabesz. Üdv a jelenlévő hölgyeknek, uraknak. Érnék egy helyet a vonaton. Üdv Toldi Miki. Kedves Mikikém, először is üdvözöllek. És az első hely természetesen törzs baglyoknak, ugye foglalva. Úgyhogy csapassuk.

Badár Szabi barátom is írja, most lett vége a műszaknak, amúgy Hunger is muzsika lesz. Kedves Szabikám, Hunger is muzsika 100%-ban, 2 órán keresztül.

kedves baglyok, táncoljatok! És remélem, hogy ez a vér már akkor elkezdett forni, hiszen péntek este van. Ne felejtsétek, egy-két hónap aztán tényleg kezdődik most már az igazi nyári szezon. Jó kis nyári bulik. A balatoni szezon. A bográcsozás, na meg a jó kis

Expressünk következő megállója pedig egyenesen a Platán Pékség. Üdvözölném barátomat, Juhász Istit, a Platán Téket. Aki azt írja, szia barátom, sziasztok, baglyok! Megkésve bár, de törve, de nem itt vagyok én is. Kicsit túlhangoltam magam pár sörrel, úgyhogy a duplán írok, akkor az azért lesz. Isti azt így a remete fiú még nincs, de majd lesz.

kedves magyar, hogy 10 óra 33 perckor mit szóltak ahhoz, hogy robbantanánk egy bombát? Mondjuk egy Jäger bombát, vagy egy szerelem bombát. Választás a kezetekbe. Tessék figyelni a szövegre. Különösen a főcsaposnak. A főcsaposunk azt írja egyébként, mindent is hallottam, lebuktál te pult alól ivó. Elérkeztünk a következő megállóhoz is, ami nem más, mint oroszlány. Felkapjuk a főfodrászt, Gedeon nénit, azaz Bacskási Szilvinket. Szia Gábor, igen, fülelek. Le Janikónak puszi. Köszönöm szépen neki. Hallottam a sziszenést. Egi. Szia Szilvikém. A piros bringa legyen veled. Örülök, hogy itt vagy.

szintén maradunk itt Oroszlányba. Felkapjuk Nagy Janit és kedves családját, Nagy Janit és Anettet, hatalmas Pacsi, Gabi Express, meggyüttünk, akkor induljon ez a csapatási. Jani azt írja, hallotta már a Puki Recsit. Sziasztok, oroszlányok, sziasztok, nagy család!

kedves magyek, úgy látszik, hogy a Pakoly Express lerobbant itt Oroszlányba. Egy újabb felszálló Nagy Zoli személyébe. Aki annyit érekem, én csak a kocsmárostól kérném a menüm. Amúgy itt mindenkinek induljon a parti. Pestának üzenem, hogy kurvára egyetértek vele. Szia Zolikám, üdvitt a Pakoly Expressen!

Drága bagyok, remélem, hogy most már mindenki ráhangolódott erre a péntek esti hangerise partira. Aztán elkezdjük énekelni ezeket a nagyszerű slágereket. Már nem hiányzik sok nálam se. Az alkoholszint hamarosan eléri azt a szintet, amikor majd mindjárt arra fakadok. Megnézem majd a hallgatói számot, mennyivel csökken.

köszöntenék egy újabb felszállót. Irány Debrecen. Köszönteném Bazsi barátomat, aki annyit ír nekem szép magyar zenék. Szia Barim! Azt írja, szia mentor bá!

kedves magyok, meg kell osszam veletek. Bazsi barátom az élő példa arra, hogyha valaki elszánja magát így a DJ szakma iránt, szerette DJ-vé válni, csupán csak kevesebb, mint egy év kell. Bazsi barátom rá az élő példa, amikor elkezdte ezt a szakmát, igazi mókolásokat nyomott, most meg már profi szinten tolja a srác. Kedves Bazsikám, büszke vagyok rád, ezért itt a Bazsi az, hogy mentorbá.

0: kedves baglyok, remélem még erre emlékeztek. Kérek egy puszikát.
1: Ez egy régi emberi szokás. Igen,
0: Ricsi P és Kuka MC. Igazi klasszik a 90-es évekből.
1: Valaki örül, hogy adha, valaki örül, hogy kapja. A lényeg az egészben mégis az, hogy...
0: És itt van még Bazsi üzenete.
1: Csak azt mondja,
0: Bici, az önző vágy és az önbizalom rosszabb, mint a halál. Hamarabb utolér, vedd komolyan. Kedves Bazsikám, üzenet átadva.
1: De mit csinálnál, ha arra kérdezik?
0: És örülök, hogy itt vagy. Debreceni cserediák.

mire összebír. És kedves meg, itt van egy nagyszerű üzenet, hogy mennyire változik a világ. Ladászabi barátom annyit ír. Lehetne egy jó kis házi buli. Olyan, hogy aki kimegy hányni, azt megdugják, aki kiment dugni, azt meg lehányják. Szabikáve szuper volt.

vannak velünk Ritájék. Szép estét, Bagoly úr! Kérem az első osztályi jegyeket érvényesíteni a Bagoly Expressen. Miskolc Tapolca az állomás, ahol felszállunk a vonatra. Poronglunk a pincék között, mint három lökött. Házi, Csacsa és Rita. Csacsa barátainknak kérnék egy zenét, hogy egy kicsit elveszítse az eszét. Bonanza Banzai! Rita, azt így örülünk, hogy itt vagy. Kedves Ita, én örülök, hogy itt vagytok. És pacsi a brigádnak.

kedves magyar, csak annyit mondok neked, hello tourist, du bist in Budapest, capital of Hungary. For a little money I will show you this beautiful city. That is a bridge. 2003-ból.

felszálló itt a Bagoly Express-en. Megérkezett hozzánk Saranszki Jani is. Szia Gabikám, jó újra hallani. Én épp éjszakáson hallgatlak. Hát gyere, csináld a jó kedvet. Hadd szaladjon az idő. Hatalmas pacsi és ölelés. És csodás hétvégét mindenkinek. Szia Janikám, örülök, hogy itt vagy. És mi neked is annyit mondok, hello.

van a főcsapos üzije is. Oroszlány, jól emlékszem. Kacskási Szilvi 2 centes semjédi birs. Nagy Jani, Kori sör és 4 centes tüske. Gyertek nyugodtan, ígyatok. Egia és Tóthi Mikinek persze a belga sör, ami elmaradhatatlan. Ez a főcsapos, köszönjük.

kedves urak, hölgyek! Nyár van és semmi baj, az hamarosan lesz. És tényleg eljön majd a napolajos idő.

csapos, jött neked egy üzi. Nagy Zoli oroszlányból annyit ír. Na fasza, én kimaradtam. És persze Toldi Miki is megköszönte azt a bizonyos belgát. Kedves uraim, nem elfelejteni a borra valót a pincérnek, na meg a csaposnak. Ez esetben mondjuk nekünk nincs is pincérünk, most jövök rá.

És itt van Toldi Miki Műzie, aki annyit idegen mesterem, remek a zene. Kedves Mikikém, örülök, hogy tetszik ez is. Friday, Hungarische Party, Super DJ and the Night Owls. Csapos üzie, azt írja Juhász Isti barátom, ha Encsi fel

Természetes magyok, emlékeztek-e? A buli alkalmával hányszor mondtuk azt, hogy a reggel túl messze van? És aki a választ erre megadja, az nem más, mint Pas de Deux.

is mekkora zene volt, kedves bagyok. 97-ből, ha zúszkálunk, a nekünk 8 albumról. Még a klipére is emlékszem tisztán.

Juhász is annyit ír ide a Viberre. A reggel túl messze van, naponta elmondom, amikor éjszakás vagyok. Szerintem is, mert mindenki így van, aki éjszakás műszakban nyomja.

0: Aztán Pasi barátom is annyit ír, nyaralni volna jó, de van bicajunk.
1: Titokban velem van, tudom jól, ez a dal most csak rólunk.
0: Kedves Bazsikám, Debrecen, Balaton, nem egy olyan nagy táv, biciklit elő, aztán égeti itt a kalóriákat meg a zsírt.

Gedeon néni is írt nekem, azaz Macskási Szilvink. Juhász Istinek üzenem. Kitartást kívánok. A kifli pedig úgy fonja, ahogy én a hajakat.

igen, kedves bakjok, 11 óra 2 perc, álmodozom, én is szoktam álmodozni, főleg arról, amikor beszorulok mondjuk egy ilyen ital nagykereskedő raktárba. Van az édes álom, meg a rémálom.

következő zene pedig arról szól, amikor az ex meg a jelenlegi csapos összeszövetkezik. Encsi azt írja, hogy gyere, Juhász Isti, ketten leítatjuk a bandát cseperc alatt, a sárga földig, ilyen zenékkel karöltve. Szi.

És egy új felszálló, köszöntöm Jobbit is. Szia Gabi, üdvözlet a baglyoknak. Szuper magyar muzsikák régről. Minden tiszteletem. Szia Jobbikám, hatalmas pacsi. És örülök, hogy itt vagy a Magoly Expressen.

és uraim, van, amikor az égő vágy egy igazi vattáncot jár. Ha lemegy a nap 1997-ből,

Itt van Tesám Üzie is, The Long Black Hair Üzie. Nekünk motorunk van, azzal Go Balcsira. Szóval, ha vagy nem jelentkezem, akkor kigyúvattam. Kedves Tesa, kár lenne, érted? El sem tudom képzelni a kedvet meg a csütörtök a Music Ecstasy nélkül. Oh my God!

hatalmas napcsom Bódi, mintek is. Tiszteletem, most értem haza az éjszakai felkészítőről, de hallgatlak. És meg is kaptam itt a képet a szolgálati paripáról. 40 km éjszakai telepfelkészítő, na meg a Super DJ. Kedves Imikém, egy igazi szuperes így nyomja. És akkor erre jöjjön neked egy Charlie.

0: Igen. Toldi Miki barátom is írja, oh yeah! Kedves Mikikém, akkor egy dupla neked is, oda Perth Citybe.
1: Egy, hogy jól aludjak el.

mi a felszállók megállunk Óbudán. Felkapjuk áráminket. Szia Gabi, felszállás engedély kérek a Bagoly Expressre. Szép estét neked és minden Bagolynak, árámi Óbuda. Hello, hello.

0: de szuperek, eddig bírtam. Megjött a megvadulás, de Charlie bácsi mindig ezt hozza ki.
1: A hold alatt jártam.
0: És akkor figyelj a következő mókolást. Angelina.
1: Találkoztunk, táncoltunk végig.
0: Fiesta la fiesta.

drága Hörmi pedig annyit ír és énekel. Kedves Hörmi, eddig bírtam, mondtam én, leírni az alkohol mennyiség azt a szintet, lesz itt ének, kacagásna meg móka, csak nehogy aztán sírás legyen a vége. Hörmi azt írja, nyugi Zorcsi, indulunk érted, ha haja a cála görbül, akkor meg felkarikázunk.

Igyen lesz, te kell, lesz piszkosul. Kedves szépen, ez itt a jelmondat. I love you. Szégyellem, de kell lesz piszkosul. Kedves uraim, gondoljatok bele, amikor az a kiszemelt leányzó ezt mondja nektek.

Ó, Istenem, ezt is de imádtam. Tudjátok, tipikus iskolai csíny, átköltve. Úgy szeretném, ha lenne egy kecském, meg is szeretném, meg na. Tipit képzeljétek oda. Közben Hódémi is küldött nekem egy képet ide a Viberre. 1664, Könnenberg. Ibikém, te is tudod, mit ördögnék a légy. Az egyik kedvenc söröm.

92-esbe, köp vissza 95-be. Fáj a fejebe. És a padedő. Mondjuk egy ilyen jó átmulatot éjszaka után, tényleg jó az a fejfájás. Főleg másnap reggel. Aztán jön a gyógyító húsi leves, meg a gyógycsőre.

itt van tesám üzenete. Tesóm énekel, ó igen. Hú, Hörbi barátnőm résen van, de szeretem. Nem lesz bajom, bízom benne. A buszi Hörbinek ígérem, nem szabadultok tőlem, nyugger klubosok. Kedves tesa, nem is akarunk.

Balázsról, hogy Toldi Biki barátom, és azt írja, nagyon szuper válogatás, yeah! Köszönöm, Mikikém! Sajnagájer Bálint az nincs, remélem, hogy legközelebb majd a Magyar Blogba beszerkeztem.

0: Kedves főcsapos, ezt meg neked küldöm.
1: Előttünk a lejtő.
0: Encsi azt írja, Gabi, ez a nóta holnap aktuális, jön az oroszlán üvöltés.

és hogy Hódi írja, Mező Misit imádom, és ezt a 4 éves fiam is énekelte. Hát igen, kérem szépen, már ez a pálinka dal, ez ilyen. Mező Misi megénekelte.

Gyógyi. És kedves Évikém, emlékszem még 2009-ben, amikor bejött a Pálinka dal a Mahasz 40-es sláger listán, talán a harmadik volt, tartotta ezt a helyet egészen két hétig.

És így van, Ivikém, álmaim kéklő égén, a gyümölcsfák tetején. Igazi álom. Na meg a pálinkás infúzió.

legrosszabb barátom is még résen. Azt írja falusiasan, Huna pálinka, Huna meghívó egy felesre. Te Béla, ha füzessé vagy fölöst.

főcsap a süzije is. Rossz a sorrend, Gabi. Előbb a pálinka dal, aztán jön a fáj a fejem. Bocsika, ezt nem vagyhattam ki. És persze jön a kismalac és Encsi. Jó, ez már akkor van, amikor majdnem vége a bulinak. Aztán kismalac, kismalac, engedj be! Na de kérem szépen előbb tegyük fel a kezünket,

emlékszel még a dátumra, 99. Splash-el jött ebben a nagyszerű felvétellel. Tedd fel a kezed. Hát kérem szépen, hétvégén mi feltettük. Főleg amikor kiürült a pohár. Aztán jeleztük a pultosnak, hogy hoppá! Mondjuk a legszebb az volt egyébként, hogy a pult mindig tele volt itallal. Ahogy kiürült a poharam, már hozták a következőt. 2000-es évekbeli klubélet, kérem szépen, de jó is volt!

fogják megoldom az igazat. Ezek azok a dallamok, amikor a kubu elkezd beütni. DJ. Oh yeah. Ahogy Sima mondaná. Tóldi Miki barátom annyit ír. Mondom, hogy gurul, kedves DJ. Köszi, hogy visszahozod nekünk ezt a hangulatot, pacsi. Mikikém részemről a szerencse, na meg a megtiszteltetés. Figyel nekem, amikor ezeket a zenéket pörgetem. Elszabadulnak az emlékek.

pedig egy olyan felszállót, itt vannak Vikiék is. Haszik a család, én meg fülhallgató a fejemen tombolok. Remélem a gyerekeim nem jönnek ki, mert infarktus kapok, ha egyszer csak a hátam mögött terem valamelyik. Akkor lesz ám tett fel a kezed, jöhettek az elégült Viki. Ja is főzök persze holnapra. Szia Viki, üdvözöllek! Hangerőt a maximumra!

itt van egy Izzy Hódémitől. Volt pultos, akinek le kellett rajzolni az alapterületet. Mit rakjon tele viszkis poharakkal? Hogy hívták a lovát? Rocky Nante.

nyugodtan tudod, hogy még hűzi-e. Hű, alvajárók, induljon a tánc. Kedves Mikikém, figyelj, fülej. 2014-ből alvajárók. És akkor induljon.

0: És akkor kedves bakjok, 11 óra 44 perc, hogy repül az idő. Mondjuk jó társaságban ez alap.
1: Újra kezdem.
0: Remélem most már mindenkinek megvan a buli.

dalba járok, után pedig itt van Betty Love. Tudjátok, olyan, mint a méz, olyan édes. Istenem, de imádtam Betty Love-ot, mondjuk a mai napig. Izsaist is írja, jó kis muzsikák. Zadász Abbi azt így a Betty Love is aláírta a jelenlétit. Örbi pedig, hogy ezekre hányszor örültem meg. Látjátok, bagyok, ezek voltak azok a bizonyos 90-es évek, ma meg a 2000-es évek eleje. Szuper DJ, ugyanis mi emlékeket idézünk.

így van, kedves Szabikám, bolond, aki sír egy lány után. Kedves uraim, hányszor is mondtuk mi ezt? Azaz megpróbáltuk, aztán mégis sírás lett a vége. Na meg a buli fanta, meg a haverok, meg a napszemcsi. Mentünk, aztán csináltuk a búfeleltő partikat.

a Ladászlami barátom üzenete. Tabi azt írja, na jó, már csak a Hip-Hop Boys hiányzott. Kedves Szabikám, látod, tudod, mi kell a népnek.

kedves magyok, meginvitáltam hozzátok show partit 1994-ből. Baby, nem kell más. És hogy is szól, gyönyörű az arca, pedig nincs kifestve. Nem akarok senki mást. Imádom. Hatalmas pasim Káló Semjére is. Itt van velünk Karai család is, azaz Tibi barát.

Az üzi pedig így szól, szia Bagoly bácsi, szevasztok, szuperek! Szép estét és nagyon jó szórakozás mindenkinek! Sajnos melóba, na de csatlakozom a Bagoly Expresshez! Szia Tibikém, hatalmas pacsi! És kitartást a melóba! Remélem, hogy a hangerő a maximumon! Köszi, hogy itt vagy, Bari!

és örömmel látom, hogy tesám, The Long Black Hair még mindig fenn van. Azt írta nekem adás előtt. Figyelj, tese, aludtam, úgyhogy bírni fogom. Na, ennek örülök.

Szocsink azt írja, ha az élvezet kimarad. De ne egyedül, hanem kettesben jobb és élvezetesebb. Tudod, tesóm, viselkednek ám ezek. Megyek is a sarokba térdepelni. Oh my God, zajlik az élet. Toldi Biki barátom annyit ír. Gurul, yeah. Imádom, nagy pacsi. Isten, ilyen vezeted a műsort. Hát, kedves Mikikém, köszi a bókot. Mondtam én az elején. Az alkohol szint eléri azt a bizonyos szintet. Olyankor már mindegy.

és Nagy Zoli barátom is annyit ír. Echte Original Hungary Party serbontással. Zolikám, most, hogy mondod, hogy mindjárt jön a következő. De előbb egy kis mokolás. Elhozzuk a delfinekkel táncolót, homokozsót.

hatalmas pacsi Mr. O jelnek is, aki azt írja, hobokosó, arról énekel, a Hold. Isza a Hold. Kedves Tomi barátom, megmondom neked az igazat. Abban az időben akkora álmokfutó rajongó voltam, hogy vettem én is ilyen homokozó nyakláncot. Ott volt a félhold a nyakamba. A kis tini puncik csak úgy hú-hú. Azt mondták, de jó a nyakláncod. Ők kérdezték meg tőlem, kőkóla.

a kedves baglyok, nem csak egy lánynak, hanem egy ilyen srácnak is a diszkóban a helye. Főleg, ha még táncolni is tud.

És ahogy Mr. Roye barátom írja, egy ilyen lánynak disznó a feje. Tavikám egyébként nem, tincsem az nem volt, csak nyakláncom, meg álmok futó CD-m. Aztán szorgalmasan pakoltam a százas pályókba. Originál.

0: akkor kedves magyok, mindenkit meginvitálnék egy közös táncra, hogy táncoljuk az éjszakát.
1: Táncolj, táncolj, táncolj, kérlek!
0: Itt a virtuális színpadunkon a Super DJ-n. Így van, Tomikám, sáncold át az éjszakát! Az éjszakát! És ugye milyen büszkék vagyok a magyokra, nem csak a látásuk, hanem a fülük is, meg a hangrendszer. Pacskási szívünk azt írja, hallotta már a sziszerés, Tegi. Encsike is azt írja, hallotta már megint a pattintás, Tegi Gabi. Dodi Miki is írja, Egi. Vendégeim vagytok akkor egy pattintósra.
1: Mert nem vár már csak a szerelem, ez a lány a napfény a sötétségbe, s a hozzád szól. Ne légy a táncolni tudsz, bár fél se kerde, ha nem megy. Nincs hol, csak figyelj, mozgat a tested erre-arra.

és kedves magyarok, engedjétek meg, hogy akkor ezt a tracket az én svéd barátomnak, DJ Simonnak küldjem. És a tincs legyen veled, Tomikám!

és persze Völgyesi Gabi. Ez a hang, kérem szépen. És azért meg kell vallani, jó bőr volt abba az időbe.

ahogy Garai Tibi barátom mondja. Egi drága barátom, én hónap bepótolom. Tibikém, minél előbb annál jobb. Gondolj rám, hogy amikor pattintod a sörös dobozt. Tadászavit barátom is írja, szomorú szaburáj.

Jönnek a sok népek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem, és ahogyan nézem, még lehetek az operaba fantomja. A Delaware-li őket, a kapu figyel őket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, édesom.

0: egy roma fiú.
1: És kérem szépen, szombat reggel, éjfél múlt 8 perccel, Jobbik kötött nekünk egy viccet, Pasi elmegy az orvoshoz, doktor úr nagy baj van, kényszerképzeteim vannak, az a rögeszmém, hogy bele kell dugnom a péniszem a zuborok a szeletelőbe, doki mondja ember, ne tegye, felírok egy gyógyszert, jöjjön vissza egy hét múlva, ugye, nos uram, hogy van? Köszönöm primán, de képzelje, a gyógyszer nem sokat ért. Mégis beraktam a péniszem a zuborka szeletelőbe. Doki mondja, szentég, és mi történt? Kaptam egy fegyelmit. A zuborka szeletelőt pedig elbocsátották.

és itt van Toldi Miki Műzie. Kérlek, hallgassuk meg ebbe az időbe a kedvencedet. Várlasz kérlek nekünk egy kövi muzsikát. Kedves Mikikém, 2002, Simply a Love Song, Gyere és álmodj, és a Desperado. Nekem abban az időben egy volt az egyik, persze még sok száz mellette.

0: És akkor kérem szépen itt velek is, well, hello! Hello, hello! Tommy Montana! Nem meg a rakpart!
1: Sebre raknám, utána nyúlok, de messze van már! Madzagra kötöm a szívem, és titkol lendületből a Dunába!
0: Ladász Tomi barátom kérdezi, Szatmári és Jusus, Erős és Stigi, lesz? Ez a bikám már hogy a retekbe, ne? Ha mindjárt keresünk valami Szatmárit, mondjuk a táncol a nyárt!

Kedves Hódi, mi pedig azt írja, nagyon jól pörgetsz, respect. Kedves Ébikép, köszönöm a kedves szavakat. És örülök, hogy itt vagy velünk még ebben időben is.

Kedves baglyok, well Halloween után elhoztam hozzátok Mike-át meg Curtis-t. Ez még abban az időben volt, amikor spanók voltak. Elvitted a szívem. Aki pedig remixelte, az nem más, mint a DJ Junior, meg a Roger Slato. Elvitted a szívemet.

és itt van Jobbi üzenete is. Gabi Szatmáriból a pálinka is jó lesz. Kedves Jobbi, az a jó kis Szatmári, a barack, vagy a Szilva. Hull a Szilva a fáról, most gyűjtem a tanyáról.

a főcsaposunk, Üzei Encsié. Jó ét kívánok mindenkinek és puszi Simonnak. Kedves Encsi, have a good night. Köszi, hogy itt voltál. És jó éjszakát kívánok. Szerintem még egy kicsit nyomjuk. Persze, ha senki se bánja. Vagy inkább menjek aludni.

És csak a kedves hölgyek, urak, egy igazi szerelmes nóta, a Vár rád. Ő pedig nem más, mint Davis Grant és Briggy közöse. És itt van egy újabb felszálló, aki nem más, mint az én Drusszám, Németországból, Bálint Gabi. Szia Drusszám, a végére megérkeztem. Németország jelen és Fülel jelenléti pipa. Szép hétvégét neked és mindenkinek. Linket kérek, ha lehet, köszönöm. Hatalmas pacsi Drusszám. Ezt szerintem még egy kicsit maradok mókolni. Van még két dobos sör. Meg egy kis pálesz.

És akkor a kedves bagyok, ez már egy igazi kedvenc. Az a bizonyos balatoni nyár. 2014-es verzió. DJ Deka és Gabriella, na meg Onyx közöse. Egy kis modern feldolgozás. Azt tudni kell rólam, hogy én imádtam a Balaton. És voltam olyan szerencsés, hogy csak 60 kilométerre laktam Siófoktól. Úgyhogy higgyétek el, pénteken megindult a bulijárat. Aztán valamikor vasárnap este ért véget. Töménytelen emlék. Flirt Palace. Petőfi sétány. Renegade. És csak annyira emlékszek, amikor visították. Szevasz, Gabi! És persze nem jött, de ilyen... Gyere egy kicsit mókóni. Renegádban azért volt pár szerencsém.

És akkor pár üzenet innen a Viberről. Örömmel látom, hogy a fő éjszakai baglyok még mindig jelen. Ugyanis éjfél múlt 30 perccel, hangerése idő szerint. Én még azért menő vagyok, mert van még fél órám éjfélig. Pódimi azt írja, kedvemre való lenne, ha maradnál, maradnék. Kedves Ibikém, megtisztelő. Fernando David, hol az a lány? Szerintem itt van a Super DJ-n. Áramink is írja, jó nyomot, kedves főbagoly, üdv Arami. Köszi. Truszám is itt van, Bálint Gabi. Bírsz vele, egészségedre. Kedves Truszám, kettő az semmi. Most jönne még a folytatás. Ladász Szabi írja, Siófok 45 kilométer. Hát igen, Szabikám, Simon tornyához azért közelebb volt. Tóldi Miki barátom írja, kiváló mesterem, remek a mókolásod. Elképesztő emlékek jönnek elő. Kedves Mikikém, remélem,

És igen, kedves Ivékém, egy No Mercy váltás. Micsoda dallam a künye. Fernando gyerek azért tud valamit. Na jó, No Mercy az jobb volt. De azért ez se gyenge. The Longbeckén az aztán sám is írja. Hol lazza a srác? Ja, tudom, hol van. Kis kopasz.

kedves hölgyek, urak, mennyi bűnös éjszaka! Elgondolkodom sokszor azon, hogy ezt kibonthatná jobban a hölgyek vagy az urak. A bizonyos bűvös éjszakák, na meg azok a forró éjszakák. De a lényeg az, hogy változnak az idők.

Hódizől egy kedves üzenet Hódibitől. Azért utállak titeket, mert ilyenkor a lebezes sarkot kezdem turni az eredetik után. De ma nem teszem, csak ugrálok a fülessel. Kérem szépen, ilyen az igazi szuper DJ-s. Jövő Sibikém, büszke vagyok rá.

0: És akkor itt van a következő mókolásom. Hellstyers és Fernando. 2024. Táncol a nyár. Szatmári és Jucus.
1: Jár nagyon az összes gondom.
0: Istenem, ez a hang. Megmondom az igazat. Így 20 év után is még mindig libabőr, amikor meghallom Jucus hangját. És ez a jó pár szó volt lehetőségem megölelni személyesen is.

Kedves bagyok, megmondom az igazat. Hatalmas parti hangulatom van. Szívem szerint most ott lennék a színpad közepén. Aztán ráznám, mint a rongyot. Szorgosan elvegetném ott a sörös üveget a magasba. Csak kis ütemre. Olyan 141 BPM-mel.

Na figyelj, fülej! Az X-Faktor sztárja, a szuper zsűri, a Gáspár Laci és a gyöngyhajú lány.

És ahogy kettes Jobbing írja, vissza Jucusra. Csodás hangja van Jucusnak, kár, hogy nem nyomja már Szatmárival. Kedves Jobbi, igazi hagyomány volt ez, ugye? Évtizedekig azért együtt nyomták. Szatmári Jucus. A lényeg az, hogy Jucus hangja azért még mindig odabasz.

és örömmel látom, hogy Toldi Miki barátom is annyit ír. Csapasd még Gabesz, fokozd! Kedves Mikikém, mikor nagyon mit szólál egy Gyocsó Mácsóhoz és a jó nekemhez Gáspár Laci után?

és ahogy Tesám írja, Zorci, pontosan olyan, mint Pete Junior és Fernie, örök klasszikok maradnak. Meg mint Kefir és Szamóca. Azért a magyar iparban voltak ugye ilyen kis szuper párosítások.

És itt van egy gyönyörű üzenet Holdimitől. Az a jó világ, amikor szeretsz, ölelsz, mosolyogsz, és csak egyszerűen jó. Ezt adod nekünk, köszi! Kedves Imikém, micsoda üzi? I'm absolutely proud of you. Viszont ez már az ocsomácsó, és a jó nekem. Szembesütött a

meg kell, hogy mondjam. Örömmel látom, hogy az éjszakai baglyok még most is helyt állnak. Hangerés idő szerint éjfél múlt 47 perccel, és a kevény bögé mindig itt van. Isa Istin kéri a szuper műsort hoztál. Istikém, Erdély Erdő Szent György, number one. Köszi, hogy itt vagytok.

Dr. Miki barátom. Igazán köszönöm ezeket a megtisztelő szavakat. Absolutely respect. Thank you very much, my friend. Ahogy az angol mondaná.

0: És akkor kedves magyok, tisztelegjünk a szerelem előtt. What is love?
1: Mi a faszom ez a what is love? Mi a faszom az a what is love?

És itt van is a Isti Műzije. Ilyen műsor mellett hol máshol, mint a Bagoly Expressen. Kedves Istikém, csak is az első osztályon. A Pársony székben. Köszi! És így van, kedves ívékém, diszkó patkányok. What is love? Amikor mennek a bömössel, aztán törik az ablak. Na meg a rendőrnéni, meg a zsugabubus. És természetesen az Afro Man. Micsoda lemez. Imikém, te kis sídenc. Jó cucc amúgy. Na ki a rapster? Oda megyek, megnyújtom. Because you go high. És valamit a van pénzed, de kajak úgy nézel ki, mint a Darth Vader. Micsoda kácsik vagy, igazi bad bitch. Az a barátod, Joseph Afro.

0: És ők a kedves baglyok, most múlik pontosan. Pontosan éjfél múlt 57 perccel. Oh my god!
1: Jó meg jó!
0: Nagyon belelendültünk.

aztán itt van Jobbing üzenete. Gabi, a szomszéd lány, aki szép és szőke, nem lesz a Digital Scream-től. Kedves Jobbi, mindjárt utána nézek, hogy van-e nekem ilyen.

0: és most a porba puha egyedül maradtam, csak sírok magamban. Elhúzték messzire a világ végére, tudom, hogy így lesz jó, úgy, mint egy kis hajó.
1: Tudod, hogy miképpen én csak annyit ír? Ember, azt a kurva, mit pókoztál, jó ég? Pedig adom a tutit nekik. Nem szólnak a szomszédok. Valószínű, hogy ők is élvezik, Mikikém. És kedves Miki, megmondom az igazat. Szívesen lennék a szomszédod. Főleg, amikor ilyen zenéket nyomatsz. Péntek este. Büszkék lehetnek rád. Ingyen belépő. De meg jó kis diszkózene. Szép álom. Rico D. Nem egy Beck András. Modern kori tuc-tuc.

tért is tavasz nyár, az élet engem vár. Múlik a fájdalom, nem kell a szállalom. Mindig is éreztem ebben az életben. Szárnyalni magasban, de magam maradtam. Meghasad most a szív, érzem, hogy messze hív. Ahol nincs szenvedés, és az hív tett rekész. Boldogság kell nekem, ölej át kedvesem. Álomból

kedves Jobbing azt írja, nagyon jók a muzsikák. Skyland, érezd a ritmust is, jól hangzana. Kedves Jobbing, hát akkor halljuk.

Hódi bírja, ki volt a negyedik? Fenyő, Bodnár, Paprita és a Flexi. Ő Csordás Ilona. Csókszor csók, ez a végzetem. Odabaszok pénteken.

És akkor figyelem, bagyok, az egyik kedvencem, mondjuk nem igazán, By Alex. Érdekes a srác egyébként. A személye igen megosztó. A zenéje mondjuk nem rossz. Volt egy-két jó zenéje, meg van is. Ez pedig nem más, mint a Bocs, hogy...

aztán Toldi Miki barátom is írja, na gyerünk mindenki, yeah! Nyugjuk meg ezt a szombat hajnalt! Kedves pakjok, magyar idő szerint 1 óra múlt 13 perccel, a kemény babi mindig itt, virtuális színpadunkon by Alex.

És akkor kedves magyok, így 1 óra 17 perckor mindenkit arra kérnék, hogy tegyük fel a kezünket, csapjuk fel a magasba. Itt egy üzi Duszámtól, Bálint Gabitól, hazaért, és egy jó kis backshot van az asztalon. Duszám megsé!

Kedves Isa is írja, jól befűtöttél Super Bagoly Expressnek. Ez most hasít, hú, basszus, ez nem semmi. Jó minőségű a fűtőanyag. Isti azt írja, nálunk 2.15, de kinézi. Köszi Istikém. Igazi törzsbagoly az így nyomja. És így van, Mikikém, tedd fel a hend. Hatalmas vagy. És úgy tűnik, hogy Hódémink is felteszi a kezét. Egyébként Hódémi írja, abban az időben ugye Fenyőjék 500-ért adták a jegyet. Meg 50 font a belépő. Oh my god, 4500-ért léptek fel. Kedves Ibikém, ez sem mostanában volt, ugye?

kedves hölgyek, figyeljetek! Ez most nektek szól! Az a bizonyos Sexy Boy 2015-ből. Nem is tudtam, hogy van ilyen. Sexy Girl-ről hallottam. Sexy Boy-ról, hát... Kedves hölgyek, ezt döntsétek el ti!

Na hát, drága ilyeni bagyok, ahogy Toldi Miki barátom írja, ez elgurult, kedves DJ, persze jó értelemben. Bonanza Banzai valami véget ért, 2015-ös verzió. Én ezzel szeretnék elbocsúzni tőletek. Skót idő szerint éjfél múlt, 30 perccel. Reggel oroszlán üvöltés lesz, igen, is megyek melóba. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 3 óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény jó magam. Kőszegig, amit hallottátok, mókolni ismét. A Bagoly Friday-be. Köszönöm mindenkinek a kitartást. A kemény bagynak, aki még itt van ma is velem, ebben az időben. Aki melózik, annak kitartást. Studio hétvégét kívánok mindenkinek. Legyetek jók. Maradjatok szobatiszták. Sziasztok, sziasztok. Ciao, ciao. Ja, és have a good night.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.